0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Három kategóriában is jelölést kapott a kaposvári Finó egy országos vegán szakmai rendezvény közönségdíjaira. Az év vegán szakembere címre Sommer Gábor a cég termékfejlesztési igazgatója esélyes. Emellett a vállalat egy desszerttel és egy növényi tejtermék alternatívával is bekerült a jelöltek közé. A közönség október 11-ig adhatja le voksait, az elismeréseket pedig november 7-én adják át Budapesten. Rendőrautó előtt bukott le egy szabálytalanul közlekedő e-rolleres. A járőrök a Somsics Pál és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél figyeltek fel rá, mivel utast szállított az elektromos rollerén, annak ellenére, hogy a jármű kialakítása ezt nem tette lehetővé. A fiatal ráadásul a kereszteződéshez érve a stop táblánál sem állt meg, így az elsőbségadásra vonatkozó szabályt is megszegte. A járőrök a helyszínen megállították és szabálysértési eljárást indítottak ellene. Ma az aradi vértanúkra és Batthyány Lajosra emlékezik az ország. Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap. Ezen a napon végezték ki 1849-ben Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. Kaposváron a Városligetben tartanak megemlékezést délután 5 órától. 100 éves lett a Batthyány örökmécses. A Pogány Móricz tervei alapján készült emlékművet 1926. október 6-án avatták fel, azóta a magyar történelmi emlékezet, a kegyelet és nemzeti megemlékezések egyik legfontosabb helyszíne. A 100. évfordulón koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeznek Batthyány Lajosra.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk, a hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

más lettem, a tükör így ismer, le nem törölhet.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Pótmeghallgatást tartanak a Csiky Gergely Színházban a Valahol Európában című előadás fiú gyerek szerepeire. A színház 6 és 13 év közötti jól éneklő és jó mozgású fiúkat vár, akik kipróbálnák magukat a színpadon. Jelentkezni október 9-éig lehet, a pótmeghallgatást pedig október 11-én délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a továbbjutók számára pedig 3 órától workshop kezdődik. Állandó tájfutópályát avattak a Mate Kaposvári kampuszán, amelyet a Zselici Tájfutók Sportegyesület közreműködésével alakítottak ki. Az új pálya bárki számára használható, így a kaposváriak és a környéken élők is kipróbálhatják. A pontokat egy applikáció segítségével lehet megtalálni, többféle, rövidebb és hosszabb útvonal közül lehet választani, közben pedig a résztvevők játékos kérdéseket is megoldhatnak. Ezek egy része a kampusz történetéhez, másik része pedig például az állatvilághoz kapcsolódik. A pálya célja, hogy a mozgás mellett közösségi és szórakoztató programot is kínáljon. Minden hatodik ellenőrzött gépjárműnél találtak kisebb-nagyobb problémát az országos közúti ellenőrzésen. A vizsgált személyautók 85,5%-a felelt meg az előírásoknak, a hibák között pedig gyakori volt a nem megfelelő karbantartás. Több tucat járművet műszaki vizsgálatra is elküldtek, 54 autónál pedig a határértéket többszörösen meghaladó károsanyag kibocsátást mértek. A szakemberek szerint a rendszeres karbantartás nem csak a biztonság, hanem a környezetvédelem miatt is fontos.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk, a hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2. Rádió most.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: lesz még rosszabb.
1: Most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Bejelentették az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeit. 6 kategóriában hirdettek jelölteket. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt, a többi jelölt Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, 3 prímadíjazott mellett pedig közönségdíjast is választanak, akire október 12-ig lehet szavazni. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Értelmi sérült és épp gyerekek közös alkotótáborában született meg az A Valahol Európában előadás, amelyet most Kaposváron is bemutatnak. A darabot az Imre Sándor Szeretett Színház társulata és a Somogyi Gyermekvédelem munkatársai viszik színpadra október 7-én az Együd Árpád Művelődési Központban. A kezdeményezés célja, hogy a közös színpadi munka közelebb hozza egymáshoz a különböző helyzetű gyerekeket. A darab az együttműködésről és az elfogadásról is szól. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Egy 8 éves kisfiút igazoltattak a rendőrök Sümegen, miközben egy autót vezetett. A járőrök egy rendszám nélküli járműre figyeltek fel, és csak a megállítás után derült ki, hogy egy gyermek ült a volánnál. A kisfiú elmondta, hogy az autó kulcsát az édesanyjától kapta, és ő engedte meg neki, hogy vezessen. A gyerek egy 14 éves fiú társaságában indult el, aki a rendőrök láttán kiugrott az autóból és elszaladt. Az anya ellen járművezetés tiltott átengedése és kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás indult.
1: Időjárás jelentés.
2: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk. A hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: tiéd. Rádió Most.
1: Hey.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kiszáradt a Ropoi tó, teljesen eltűnt belőle a víz. A Bőszénfa térségében fekvő népszerű zselici kirándulóhelyen szeptember végére nagyrészt kiszáradt a tómeder, a stégek környékén is alig maradt víz. A változás különösen látványos a korábbi felvételekhez képest, amelyeken még jelentős vízfelület látható. A háttérben a tartós szárazság és a csapadék hiányálhat, amely Somogyban az erdőket és a vadállományt is megterheli. A Ropoi-tó állapota jól mutatja, hogy a vízhiány a zselicben is egyre látványosabb következményekkel jár. Mozgalmas hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak. 3 nap alatt 30 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez riasztották őket. Több településen is száraz növényzet kapott lángra, de lakó és gazdasági épületekben is keletkezett tűz. Vasárnap például Balatonöszöd külterületén egy hétvégi ház égett le teljesen, az épületben pedig egy gázpalack is felrobbant. Som kishegyi részén mintegy 2 hektáron pusztítottak a lángok, amelyek egy présházat is elértek. Kaposváron a Béla Király utcában 1 hektáron égett az aljnövényzet, a tüzet közel 1 óra alatt sikerült megfékezni. A tűzoltók több helyszínen is nagy erőkkel dolgoztak, és valamennyi esetben sikerült megakadályozniuk a lángok további terjedését. Életfogytiglani fegyházbüntetést kért az ügyészség arra 27 éves volt szerződéses katonára, aki a vád szerint tavaly novemberben megölte volt barátnőjét Kaposváron. A férfi a vita során előbb egy másik férfit sebesített meg, majd volt párját is többször megszúrta, a nő a helyszínen meghalt. A nyomozás során az is kiderült, hogy a vádlott marihuánát fogyasztott a bűncselekmény előtt. Az ügyben kedden tartottak előkészítő ülést, az ügyészség pedig azt indítványozta, hogy a férfi feltételesen se kerülhessen szabad lábra. Újabb fontos teszten van túl a Budapest-Belgrád vasútvonal. A hétvégén már a személyszállítás körülményeit szimulálták. A vonatok órákon keresztül a tervezett nappali menetrend szerint közlekedtek, és azt is vizsgálták, hogyan működik a rendszer váratlan helyzetekben. A szakemberek a nagy sebességű, akár 160 kilométeres óránkénti közlekedést is ellenőrizték, a próba ezen a téren rendben lezajlott. Az utastájékoztatásnál azonban még találtak javítanivalót. A teszt eredményeit most részletesen értékelik, így a személyszállítás pontos indulási időpontját egyelőre még nem közölték. 4-re emelkedett az augusztusi horvátországi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma. Egy 41 éves nő a zágrábi kórházban halt bele a tűzben szerzett súlyos sérüléseibe. A lángok augusztusban mintegy 1000 hektárt perzseltek fel, és 38 ember megsérült. Több településen lakókat és turistákat is ki kellett telepíteni. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk. A hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1-2 Rádió Most.
1: Akinek fáj,

kevesebbe kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Három kategóriában is jelölést kapott a kaposvári Finó egy országos vegán szakmai rendezvény közönség díjaira. Az év vegán szakembere címre Sommer Gábor a cég termékfejlesztési igazgatója esélyes. Emellett a vállalat egy desszerttel és egy növényi tejtermék alternatívával is bekerült a jelöltek közé. A közönség október 11-ig adhatja le voksait, az elismeréseket pedig november 7-én adják át Budapesten. Rendőrautó előtt bukott le egy szabálytalanul közlekedő e-rolleres. A járőrök a Somsics Pál és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél figyeltek fel rá, mivel utast szállított az elektromos rollerén, annak ellenére, hogy a jármű kialakítása ezt nem tette lehetővé. A fiatal ráadásul a kereszteződéshez érve a stop táblánál sem állt meg, így az elsőbségadásra vonatkozó szabályt is megszegte. A járőrök a helyszínen megállították és szabálysértési eljárást indítottak ellene. Vereséget szenvedett Szegeden a közutasok férfi teke csapata a Superliga 5. fordulójában. A kaposváriak 6-2-re maradtak alul a rangadón. Az NB1-ben szereplő második számú együttes viszont győzelemmel zárt Bábolnán. Szintén 6-2-re nyert, ezzel viszont megszerezte idénybeli második győzelmét. Továbbra is sok szabadtéri és mezőgazdasági tűzhöz riasztják a tűzoltókat országszerte. A katasztrófavédelem szerint főként a szárazfű, az avar és az aljnövényzet kap lángra, a tüzek pedig könnyen nagyobb területre is átterjedhetnek. Somogyban is rendszeresen akad dolguk a tűzoltóknak a kiszáradt növényzet miatt, ezért különösen fontos az óvatosság a szabadban. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy csak a szabályok betartásával gyújtsanak tüzet, és soha ne hagyják felügyelet nélkül. Két első és egy harmadik helyezést is elért Magyarország az idei Európai Madár Megfigyelő Napokon. A 34. alkalommal megrendezett programban 28 ország vett részt, hazánk pedig a legtöbb helyszín és a résztvevők száma alapján is első lett. A megfigyelt madarak száma alapján Magyarország a harmadik helyen végzett, több mint 628 ezer példánnyal. Nálunk a legtöbbször seregélyt, darut és nyári ludat láttak a résztvevők. Minden hatodik ellenőrzött gépjárműnél találtak kisebb-nagyobb problémát az országos közúti ellenőrzésen. A vizsgált személyautók 85,5%-a felelt meg az előírásoknak, a hibák között pedig gyakori volt a nem megfelelő karbantartás. Több tucat járművet műszaki vizsgálatra is elküldtek, 54 autónál pedig a határértéket többszörösen meghaladó károsanyag kibocsátást mértek. A szakemberek szerint a rendszeres karbantartás nem csak a biztonság, hanem a környezetvédelem miatt is fontos.
0: Időjárás jelentés.
1: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk, a hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
2: Ahó, jó reggelt kívánok! 2026. október 7-én szerdán reggel 6 óra után 3 perccel. Az esztendő 280. napján meglehetősen hűvös időben, de hát ma is csak úgy, mint az előző napokban, nagy lesz majd az olló, úgymond mindkét szára, a leghidegebb és a legmelegebb közti különbség. Idefele jövet a leghidegebb 3 Celsius fok volt, itt bent a belvárosban pedig 5 Celsius fokot mértünk, úgyhogy lehet, hogy valahol még ennél egy picivel melegebb is van, tehát 3-6 fokos reggel után állunk neki a folytatásnak. Innen indítjuk fölfele a hangulatot hőmérsékletileg, és remélem, hogy tényleg közérzetileg is. Tartsatok velünk, információs reggeli műsorunk 7 órától jelentkezik, addig pedig most Szigalával és Chloe Quishával folytatjuk a reggelt. A mikrofonnál Keszthelyi T.

0: Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
1: Jó reggelt, szeretettel köszöntelek benneteket 6:45 előtt. Ed Sheeran érkezik a folytatásban, illetve egy kis összefoglaló erről a mai napról, azaz október 7-ről, ami a tisztes munka világnapja. 2021 óta az állami gondoskodásban élő gyerekek napja, a katolikus egyházban a rózsafüzér királynője ünnepnapja, emellett többek között a frappé és a csokoládés perec nemzetközi napja is. Még kevésbé komolyabban, október 7 a fürdőkázas teázás napja és a káromkodj ingyen nap is. Tudományosan nézve pedig ugye mérleg van, kiegyensúlyozó diplomata asztrológiai hatások vannak ma, mély önismeretet, belső bölcsességet és analitikus gondolkodást ösztönző energiákkal, így a mai nap például tökéletes a csendes elvonulása, a stratégiai tervezésre és a belső harmónia megtalálására. Hát stratégiai tervezéshez mindenképpen tervezetek magatokra a pulóvert, vagy valami vékonyabb kabátot, amit aztán napközben le lehet majd venni a pulóverrel együtt, mert délután már meleg lesz, egyelőre most még csak a hűvös van, de amúgy a jó kedv remélem. És Ed Sheeran, ahogy ígértem.

0: Kezd velünk a napot! Rádió Most! Fellapozzuk a naptárt! Most! Kalendárium!
1: 4 perccel múlott 4:45, remek napot kívánok így előre is erre a maira. Különösen a névnaposoknak. Amália, Amál, Bakács, Baksa, Bekény, Bekes, Garfield, Gerold, Girót, illetve Mária, Márk, Márkus, Rodion, Szergius, Vendelina és Zserald ünnepel ezen a mai napon, azaz október 7-én. Az Amáliák a legrégebb óta. Egy híressé vált Amáliáról pedig hadd meséljek, mint egy köszöntés gyanánt. Amália nővéről született, Amália Erikssonról. A nevéből már nem nehéz kitalálni, hogy Svédországban született és vált legendássá, amikor is 1859-ben megözvegyülése után a családja eltartására engedélyt kért és kapott a cukrászkodásra. És ő találta fel a híres piros-fehér csíkos borsmentás svéd édességet, a polkagrisznyaló, amelyből aztán hatalmas vállalkozást épített fel, és máig az egyik legismertebb svéd finomság. Boldog névnapot kívánok minden kedves névnaposnak ezzel a kis történettel és a Van Republik slágerével.
0: Ez volt a Kalendárium.

0: Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel.
1: Műsorajánló.
0: Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
2: Pótmeghallgatást tartanak a Csiky Gergely Színházban a Valahol Európában című előadás fiú gyerek szerepeire. A színház 6 és 13 év közötti jól éneklő és jó mozgású fiúkat vár, akik kipróbálnák magukat a színpadon. Jelentkezni október 9-éig lehet, a pótmeghallgatást pedig október 11-én délután 1 és 3 óra között tartják. A jelentkezőknek egy verssel és egy dallal kell készülniük, a továbbjutók számára pedig 3 órától workshop kezdődik. Állandó tájfutópályát avattak a Mate Kaposvári kampuszán, amelyet a Zselici Tájfutók Sportegyesület közreműködésével alakítottak ki. Az új pálya bárki számára használható, így a kaposváriak és a környéken élők is kipróbálhatják. A pontokat egy applikáció segítségével lehet megtalálni, többféle, rövidebb és hosszabb útvonal közül lehet választani, közben pedig a résztvevők játékos kérdéseket is megoldhatnak. Ezek egy része a kampusz történetéhez, másik része pedig például az állatvilághoz kapcsolódik. A pálya célja, hogy a mozgás mellett közösségi és szórakoztató programot is kínáljon. Egy 8 éves kisfiút igazoltattak a rendőrök Sümegen, miközben egy autót vezetett. A járőrök egy rendszám nélküli járműre figyeltek fel, és csak a megállítás után derült ki, hogy egy gyermek ült a volánnál. A kisfiú elmondta, hogy az autó kulcsát az édesanyjától kapta, és ő engedte meg neki, hogy vezessen. A gyerek egy 14 éves fiú társaságában indult el, aki a rendőrök láttán kiugrott az autóból és elszaladt. Az anya ellen járművezetés tiltott átengedése és kiskorú veszélyeztetése miatt büntetőeljárás indult.
0: Időjárás jelentés.
2: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk. A hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár.
3: Jó töltögetést kívánok, jó reggelt kívánok. 2 perccel múlott el fél hét. Kitöltjük a reggelt Katy Perryvel és Alex Warrennel a folytatásban, egy kis lapszemlével is, születésnapi köszöntővel is.

0: Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió most! Mi újság? Megtudhatja most! Lapszemle!
1: Ahó, jó reggelt! Kívánok! 7 perccel múlott el 6:30. Lapszemlénk élén a www.kaposvármos.hu, ahol Vörös Péter főigazgató szavaival kezdeném, mármint a MATE kaposvári kampuszának főigazgatójáival. Kell mondta, nem elég idehozni a fiatalokat, hanem jövőt is kell nekik kínálni. Tűzesetek sora nehezítette a hétfőt, 9 helyszínre vonultak a somogyi tűzoltók, summázott a katasztrófa védelem. Ne felejtjétek, október 11-ig ellenőrzi a rendőrség a mobilozást, ugyanis fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzést tartanak. Írtunk arról, hogy milyen somogyi sikerek születtek a regionális futballtornán, illetve arról is, hogy most egy perc is elég a finó sikeréhez, 3 díjért versenyez például a Vega Jó. A 15. somogyi temetők üzenete fotópályázati zajlik, még október 15-ig be lehet küldeni a képeket. Tovább lépünk egy picit a www.kaposvármos.hu-ra belföldi hílekre. Járvány tört egy veszprémi iskolában, 200 diák kapta el, 4-en kerültek kórházba. Aztán megjelent, ezt az ATV írta, arról számolt be, az Infostart beszámolt arról, hogy miért kerülték el idén a Balatont az esők. A Magyar Hírlap pedig arról cikkez, hogy kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztségre szóló pályázatot. Ami pedig a nemzetközi híreket illeti, masszív ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót és egy orosz üzemanyag raktárt, írja a Reuters. A húszi lázadók rakéta és dróntámadásokat hajtottak végre szaúdi katonai és gazdasági célpontok ellen, írja az Indian Express. Az AP News arról számolt be, hogy 2 civil teherhajót ért dróntámadás a Fekete-tengeren, és az egyik hajó el is süllyedt. Az Economic Times pedig arról számolt be, hogy a Kreml elfogadta Washington segítségnyújtási ajánlatát egy orosz pestis kutatóintézetben történt haláleset után. A legaktuálisabb helyi, hazai és nemzetközi hírekért pedig érdemes továbbra is bennünket választani. Hozok egy halommal belőlük majd a 7 órakor kezdődő naprakészben, de óránként, sőt ilyenkor reggel fél óránként is szolgálunk hírekkel.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most! Itt a 91.2. Fellapozzuk a naptárt! Most! Kalendárium!
1: Jó reggelt! Hát, nem lemerült az óránk a falon, de már elemet cseréltem. Kicsit szalajtottam az imintiekben a pontos időjelzésnél, de most biztos egyébként, hogy 9 perc múlva lesz 7 óra. Úgyhogy Charlie XCX érkezik a folytatásban, és egy születésnapi köszöntő, hiszen október 7-én is sok kedves hallgatónk született, akik mind mérlegek, kifinomult stílussal, éles igazságérzettel és természetes diplomáciai érzékkel megáldott emberek, akik a belső harmónia megteremtése mellett mély analitikus gondolkodásoknak köszönhetően kiemelkedő bölcsességgel igazodnak el az emberi kapcsolatok útvesztőibe. Ez pedig akárhogy is nézzük, egy fontos és nagyon hasznos tudás. Egyéb iránt olyan hírességek születtek ezen a mai napon, mint Luxemburg Erzsébet magyar királyné, aki Zsigmond magyar király és Cillei Borbála lánya volt. 1409. október 7-én született. Ma született Niels Bohr, a Nobel-díjas dán fizikus, atomfizikus. Ugye Bohrról beugorhat az iskolai tanulmányok kapcsán, hogy ő az atomszerkezet és a kvantummechanika kutatója, de például ma született Polc Ellen, a magyar író, pszichológus, Halász Judit, Kossuth díjas színész, énekes, előadó művésznőnk. Vladimir Putyin, 52-es születésű. Toni Braxton, amerikai énekesnő, és például Luis Capaldi, az olasz származású skót énekes dalszerző zenész. Hát akkor énekeljen ő a mi születésnaposainknak. Boldog születésnapot!
0: Ez volt a kalendárium.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Reklám!
1: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Bejelentették az idei Somogy megyei prímadíj jelöltjeit. 6 kategóriában hirdettek jelölteket. A magyar sport kategóriában Faludi András kajakkenu szakedzőt, a magyar építészet és építőművészet kategóriában Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnököt. A többi jelölt Kakas József kosárfonó népművész, professzor dr. Egyed Miklós hematológus, Jancsikiti József festő képzőművész és Hajas Béla trombita tanár. A megyei prímadíjakat idén 19. alkalommal adják át, 3 prímadíjazott mellett pedig közönségdíjast is választanak, akire október 12-ig lehet szavazni. A díjátadó gálát október 16-án rendezik a Kaposvári Dorottya Hotel dísztermében. Értelmi sérült és épp gyerekek közös alkotótáborában született meg az a Valahol Európában előadás, amelyet most Kaposváron is bemutatnak. A darabot az Imre Sándor Szeretett Színház társulata és a Somogyi Gyermekvédelem munkatársai viszik színpadra október 7-én az Együd Árpád Művelődési Központban. A kezdeményezés célja, hogy a közös színpadi munka közelebb hozza egymáshoz a különböző helyzetű gyerekeket. A darab az együttműködésről és az elfogadásról is szól. A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Mozgalmas hétvégéjük volt a somogyi tűzoltóknak. 3 nap alatt 30 tűzesethez és 6 műszaki mentéshez riasztották őket. Több településen is száraz növényzet kapott lángra, de lakó és gazdasági épületekben is keletkezett tűz. Vasárnap például Balatonöszöd külterületén egy hétvégi ház égett le teljesen, az épületben pedig egy gázpalack is felrobbant. Som Kishegyi részén mintegy 2 hektáron pusztítottak a lángok, amelyek egy présházat is elértek. Kaposváron a Béla Király utcában 1 hektáron égett az aljnövényzet, a tüzet közel 1 óra alatt sikerült megfékezni. A tűzoltók több helyszínen is nagy erőkkel dolgoztak, és valamennyi esetben sikerült megakadályozniuk a lángok további terjedését. 4-re emelkedett az augusztusi horvátországi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma. Egy 41 éves nő a zágrábi kórházban halt bele a tűzben szerzett súlyos sérüléseibe. A lángok augusztusban mintegy 1000 hektárt perzseltek fel, és 38 ember megsérült. Több településen lakókat és turistákat is ki kellett telepíteni. A tűz keletkezésének okát továbbra is vizsgálják. Minden 6. ellenőrzött gépjárműnél találtak kisebb-nagyobb problémát az országos közúti ellenőrzésen. A vizsgált személyautók 85,5%-a felelt meg az előírásoknak, a hibák között pedig gyakori volt a nem megfelelő karbantartás. Több tucat járművet műszaki vizsgálatra is elküldtek, 54 autónál pedig a határértéket többszörösen meghaladó károsanyag kibocsátást mértek. A szakemberek szerint a rendszeres karbantartás nem csak a biztonság, hanem a környezetvédelem miatt is fontos.
0: Időjárás jelentés.
4: Reggel Kaposváron napos, száraz időre ébredünk. A hőmérséklet 8 és 10 fok körül alakul, majd gyorsan melegszik a levegő, délután 25 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: A műsorszám támogatója a Vitakontroll Orvosi és Esztétikai Centrum.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
6: Jó reggelt, induljon a napra kész Alok és Jazz Glyn közös slágerével és egy kis téma ajánlóval. Érdemes lesz velünk tartani, szó lesz majd egy kis szépészkedésről, szépségápolásról. Hozunk szokás szerint közlekedési infókat, szó lesz majd még a hét véradási eseményeiről, és hogy miért kerülték el idén Balatont az esők.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Napra.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Anticiklon alakítja az időjárásunkat. Hello, jó reggel, tényleg derűs napot kívánok nektek, de holnap délutánra, estére és holnap után hajnalra érkezhet némi kis csapadék. Addig is ma 23-25 és holnap is nagyjából ugyanilyen maximum hőmérsékletek lesznek, de ami a csapadék mennyiségét illeti, hát 3 milli, nagyjából ennyit jeleztek előre. És ha már szóba került a csapadék, illetve hát úgy általában a vízhiány, ugye korábban már beszéltünk arról, hogy Magyarországon miért van szárazság, most ezen belül pedig azt is kimutatták a kutatók, hogy konkrétan miért nincs, vagy miért nem volt csapadék a Balaton környékén. Erről egyébként Horváth Ákos a Hungaromet és Brauer Hajnalk az ELTE meteorológiai tanszékének meteorológusa tett közre egy tanulmányt. Szó van itt a gyakori anticiklonális hatásokról, aztán a jelentős hőhullámról, a medált körüli időszakban elmaradt záporokról, zivatalokról, de például magyarázták azzal, hogy milyen légköri problémák voltak, hogy északabbra húzottak ezek az elvonuló ciklonok, aztán szelesebb is volt az idei nyár, ami jobban szárította a földfelszínt és intenzívebbé tette a párolgást. A hegyek emelő hatása is mondjuk úgy kirázta a légkörből a csapadékot, itt többnyire csak az Alpok és a Kárpátok hegyei között hullott eső, a nagy térségi szárazság mellett a domborzat hatása is számított, és még hosszasan sorolhatnám a Bakonytól az Alpok keleti oldalán keresztül a nyári északnyugati áramlásokat, mint domináns áramlásokat, hát ezek összes hatása váltotta ki ezt a csapadék talanságot.

0: most. Ne hallgass mást.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Napragész.
1: Nem is olyan régen, pár órával ezelőtt sporttörténelmi esemény zajlott. Hello, jó reggelt! 7-6, inkább 6 perc múlva lesz 7:30. Rövid hírek mindjárt a Rádió Mosban, addig pedig még egy dal. Előtte pedig arról, hogy Lionel Messi eltáncolta az utolsó tangót, és könnyek áztatták a Monumentál gyep szőnyegét. Meghatottság, könnyek és öröm foci 85 000 néző előtt. Lionel Messi az utolsó mérkőzését játszotta az argentin nemzeti 11-ben, amikor az említett Monumentál stadionban rendezett gálameccsen 3-0-ra győzték le Benin csapatát. A 85 000 rajongó és a teljes szakmai stáb jelenlétében búcsúzó klasszis stílszerűen mindhárom gólból kivette a részét. Egy találata volt és két gólpassz fűződik a nevéhez. Ezzel pedig végleg feltette a koronát az amúgy 208 mérkőzést és 126 gólt számláló feledhetetlen válogatottbeli karrierjére. Ma hajnali 1 órakor magyar idő szerint kezdődött el ez a bizonyos búcsú mérkőzés. És hát, hogy is mondjam, tényleg pazar volt a világbajnokságon, már elköszönt a világbajnokságoktól, most már a válogatottságtól. Azért hozzátenném, hogy klubjában, az Inter Miami-ban még fog varázsolni egy darabig, de előbb-utóbb gyaníthatóan azt a karriert, magát az egész labdarúgó karriert befejezi, hogy utána mit fog tenni, edzősködik-e, tudja a csuda, majd kiderül. Hát ez a korszak is véget ért, de hogy milyen feltetetlen módon. Szerintem így kell befejezni egy igazán jó karriert, nem pedig úgy, ahogyan Ronaldónak ugye pár nappal ezelőtt összejött.

0: Kezdje a napot informatívan. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő, Kaposvár.
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
4: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
5: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
6: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Rosta István kaposvári professzort 80. születésnapján barátai, pályatársai és tisztelői köszöntötték a Városháza dísztermében. Kaposvár díszpolgárának munkásságát és a magyar tudománytörténetért végzett több évtizedes tevékenységét Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is méltatta. A professzor születésnapja mellett 2 könyvének bemutatóját is megtartották. Az Egyetem Történeti Kompendium és az Egyháza Tudomány című köteteket is megismerhették a résztvevők. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. A súlyos aszály miatt a somogyi gazdák is jelentős terméskieséssel számolnak idén. A kukoricát különösen megviselte a csapadékhiány. A gazdálkodók a megszokott termés harmadát tudták csak betakarítani. Országosan a korábban vártnál 3,1 millió tonnával kevesebb gabona teremhet, ami mintegy 270 milliárd forintos kiesést jelent. A szakemberek szerint a kukoricából a hazai szükségleteket sem tudják fedezni, ezért importra is szükség lehet. Az időjárás a búza, a napraforgó és más növények termését is visszavetette, így a gazdák költségei mellett a veszteségeik is jelentősen nőnek.
0: Időjárás jelentés.
6: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám támogatója a Vitakontroll Orvosi és Esztétikai Centrum.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. hogy ön is legyen a napra kész.
7: Közlekedési infók a folytatásban, majd egy érdekesség. Jövőre elég kerek évforduló lesz majd. Kaposi Mór, aki ugye Kaposváron született, bőrgyógyász professzor születési évfordulója jövőre kereken 190 lesz. Ennek kapcsán áttekintjük majd a bőrgyógyászat fejlődését néhány mondatban, és aztán majd interjúban is a következő órában, konkrétan, hogy a tudomány hová emelte ezt a szintet és a szépségápolást.

0: indítsa a reggelt frissen. Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Lacitól kaptok az Euro 6x6 taxis közlekedési infókat, aki élénk forgalomról számolt be, és arról, hogy a napsütés igencsak zavarhatja azokat az autósokat, akik kelet fele, Taszár fele haladnak bármelyik úton is, ami ugye nyugat-keleti irányú. Érdekesség, hogy itt bent a belvárosban jelenleg 9 Celsius fok van, még például a kaposvári mérő állomáson kint a KHG-nál alig 5 egész. Egy néhány tized Celsius fok. Jó hír viszont, hogy a Zárda utca 8-nál elkészültek a munkálatokkal, viszont a Berzsanyi 10-nél lefelé a felüljárótól még mindig megvan, illetve a Füredén ott az Unixnál is az aknafedél javítgatás továbbra is zajlik, tehát szűkül a dupla sáv befele egyetlen sávra. Az iskolák környéke telített mindenhol, ahol csak iskola van, szerte a városban, a Honvédon, a Damjanicson is, és befele a sűrű forgalom is, ugye, mint minden reggel jellemző. Jelenleg a Berzsenyi végében a felüljáró az tele van, de a Széchenyi felüljáró ott a Virágfürdő mellett nem, az percről jó járható, de hát azt tudjuk, hogy percről percre változhat. Illetve hát meglehetősen nagy a torlódás, a sűrűség a Füredi

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Laci telefonálta az iméntiekben, nem az Euro 6x6-os Laci, hanem egyik kedves hallgatónk Laci, aki azt mondta, hogy hát ő annyit fűzne csak hozzá ehhez az aknafedél javításhoz ott a Füredi úton, hogy tulajdonképpen körbefestették magát a csatorna fedelet, kihelyeztek oda egy terelő táblát, és hát nem történt semmiféle munkavégzés az elmúlt hetekben egyelőre, viszont ez a terelő tábla már rég nem a csatorna fedélnél van, hanem szépen lassan vándorol lefele az útról, és azt mondta, hogy félő egyrészt, hogy az autók ugye átmennek rajta, és ne adj Isten, gond lehet nekik ebből. A másik pedig, hogy előbb-utóbb az a tábla valahol majd az út szélén végzi. Tehát korán sem ott van, hangsúlyozom per pillanat, ahol lennie kéne, ahová azt kihelyezték. Hát Laci, köszönjük az infót. Most pedig egy kis időutazásra invitálok meg benneteket. Amolyan szépségipari időutazás, és meg is mondom, hogy miért. A következő órában ugyanis nagyon hasznos interjúk hangoznak majd el az adott témában. Helyi interjúk, amelyek a szépségápolásról fognak szólni. Ugye ez egy nagyon fontos dolog. Olyannyira, hogy a maga kozmetikának a története már az emberiséggel is egyidős, már az ókori Egyiptomban is 6000 évvel ezelőtt is alkalmazta különféle természetes olajokat, kenőcsöket és festékeket szépítkezésre, bőrápolásra és a vallási szertartásokhoz. És valljuk meg őszintén, ezek mind a mai napig megvannak azért a napi rutinban nagyon-nagyon sok hölgy esetében. Igen, és persze egyes férfiaknál is. És milyen érdekes, hogy maga bőrgyógyászat, mint önálló orvosi tudományág, az csak a 18-19. Század fordulóján kezdett kibontakozni, amikor a bőrbetegségeket a korábbi általános tünetek helyett vizuálisan és szövettanilag is elkezdték rendszerezni. Ráadásul a magyar orvostudomány bizony meghatározó szerepet játszott az úgynevezett disziplína fejlődésében. Ezen belül pedig van egy somogyi kötődésünk Kaposi Mór kapcsán, aki a bécsi bőrgyógyászati klinikora professzoraként világhírnévre tett szert. Ő írta először a ma a nevét viselő kaposi szarkómát, valamint a szisztémás jellegét. De amúgy Nékám Lajos budapesti, és professzor Pór Ferenc és Horváth Attila, szintén magyar szegedi dermatológusok is úttörő munkát végeztek. Úgyhogy a magyar orvostudomány általuk is világhírűvé lett. És hogy hol tartja jelenleg a tudomány? Na, folytassuk majd ezzel a híreket követően itt a Rádió Mostban.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Legyen jókedvű és lendületes, ez itt a Naprakész. Reklám.
3: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
3: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel, szakértők ezekben gyári minőségben. Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi volt helyén.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Vicko, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
7: Szóljon a rock, pörögjön a lemez! A Benoy hanglemeztékában a zene szerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, félemelet. Benoy hanglemeztéka, a zene otthona.
8: Cement, sóder, tégla, mi is kell még?
9: Ja, tudom már, térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
10: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék- és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Október 7-én, azaz ma, Kaposváron is figyelemfelhívó sétát rendeznek a mellrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők délelőtt 11 órakor a Kossuth térről indulnak a Kaposi Mór Oktatókórházhoz, ahol szakemberek várják őket. Megismerhetik a mammográfiás centrum működését, és az emlő önvizsgálatának helyes módjáról is tájékoztatást kaphatnak. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Magyarország hivatalosan is jelezte, hogy pályázna a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közlése szerint hazánk mellett India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A magyar pályázat központi helyszíne Budapest lenne. A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk elképzeléseiket a bizottságnak, a végső döntést pedig várhatóan 2029-ben hozzák meg. Már közel 23 ezeren igényelték a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő támogatást, közülük több mint 20 ezeren már támogatói okiratot is kaptak. A programmal a gyermekek napközbeni ellátásának költségeihez járulnak hozzá. Gyermekenként havonta legfeljebb 50 ezer, bizonyos esetekben pedig 65 ezer forint igényelhető. A támogatás bölcsődei és egyéb napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásokra használható fel, a részletes feltételekről pedig a Magyar Államkincstár honlapján lehet tájékozódni. Aláírták az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának új üzemeltetési szerződését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a 11 évre szóló megbízás 44 milliárd forintba kerül. A tárca korábbi átvizsgálása szerint ugyanennek a feladatnak az ellátására korábban közel 150 milliárd forintos szerződést készítettek elő, így a kormány számítása szerint 105 milliárd forintot takarítanak meg.
2: Időjárás jelentés.
11: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
2: Időjárás jelentést hallottak.
10: A műsorszám támogatója a Vitakontroll Orvosi és Esztétikai Centrum.
2: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
12: Folytatódik a naprakész, méghozzá nagyon-nagyon hasznos jó tanácsokkal, bőrgyógyászati, szépségápolási szempontból már csak azért is, mert egy csomó kérdés feltelt az ember magának, hogy használhatja egy adott krémet, vagy azt, vagy amazt, vagy akár elég lenne csak mondjuk szappannal arcot mosni. Egy csomó információ ér bennünket ugye a közösségi médiából, a különböző alkalmazásokból, az internetről, korlátlan mennyiségben. Na most egyáltalán nem mindegy ezek után, mert nagyon-nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az, ami igazándiból hasznos olvasmány, és mi tesz jót nekünk, a bőrünknek. Ebben próbálunk segíteni, mi és a Vitakontroll, hiszen októberben ők a bőrminőségre fókuszálnak, és abban segítenek, hogy könnyebb legyen eligazodni a trendek és a tanácsok között, úgyhogy kollégánk Moni kapitány felkereste őket és tanácsot kért. Az interjúk Jax Jones és Miley Cyrus slágerei után lesznek hallhatók.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Kellemes napot kívánunk, sziasztok! 4 perccel járunk 8:45 előtt, témánk pedig a szépségápolás, például az arc, a bőr ápolása, mert tudjuk, hogy ez egy fontos dolog, és hát valljuk meg őszintén, elég mániások vagyunk, mert akár telefonos alkalmazásokkal is tudjuk már ellenőrizni az összetevőket, nézzünk mindenfajta videókat a ható anyagokról, elolvassuk a véleményeket, aztán mégsem tudunk magunkkal mit kezdeni, mert hogy valami pozitív, valami negatív információ, hát ezért jó, hogyha van kihez fordulni. Például, és ezt tette Moli kapitány is, szakértőhöz fordult, a Vitakontrollhoz. A helyszínen interjút is készített.
0: Reklám. Moli kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
2: Dr. Szabó Magdolnát kérdezem, a Vitakontor Orvosi és Esztetikai Centrum vezetőjét, természetesen a krémekkel, illetve a bőrápolással kapcsolatban. Hogy igazodjuk el ebben az útvesztőben?
3: Aki nem szakmailag érintett a témába, az mindenképpen útvesztőnek találja azt a sok információt, ami naponta megjelenik. Ezeknél az információknál sokszor leragadnak, és mindenkinek elhiszik, amit mondanak, mert a marketing az egy nagyon érdekes szakma, nagyon jól is csinálják a mai marketingesek, és nagyon sok olyan problémára megoldást talál mindenféle kozmetikum, ami éppen a pácienst érinti. Annyira a szívünkhöz szól, hogy egyből azt hiszük, hogy nekünk erre van szükségünk. Nagyon nehéz ezekbe eligazodni annak, aki szakmailag nem érintett. Az nagyon fontos, hogy akinek eddig minden bevált, amit csinált, és nincsen semmilyen bőr problémája, és csinálja nyugodtan ugyanazt, amit eddig csinált, viszont akinek bőr problémája van, annál érdemes a szakmai szempontok szerint hozzáértő véleményét is kikérni.
2: Ha most az összes kedvenc krémemet, mert mindenkinek vannak kedvenc krémei, leszednénk a fürdőszoba polcáról, mi az, amit te visszatennél?
3: Hát mindenképpen kell egy jó lemosó, és kell egy jó fényvédő. Hogyha nincs problémája a bőrnek, akkor ez a két alapvető dolog, amire szükség van. Ha már probléma van, tehát kezd száradni a bőr, érzékeny mindenre, akkor tényleg ez a legfontosabb, hogy mindent hagyjunk abba, és keressünk meg egy szakértőt, bőrgyógyászt adott esetben, aki ebben eligazítást tud.
2: Mikor érdemes fölkeresni a szakembert, a bőrgyógyászt?
3: Természetesen akkor, ha valami komolyabb probléma van, vagy akár enyhe probléma, amire nem talál megoldást a kozmetikumok között. Ez nagyon fontos, hogy az orvoslásban is az első a diagnosztika, tehát kikérdezzük, megállapítsuk, hogy mi a probléma, és ha igazi problémát találunk, akkor arra a megoldást is meg tudjuk majd találni. Vannak képalkodó rendszereink, amivel a bőrnek a pigmentációját, érstátuszát fel tudjuk mérni, és természetesen felállítunk egy diagnózist, amire ott megfelelő terápiát tudjuk alkalmazni.
0: Reklám hangzott el!

0: Reklám. Mali kapitány újra akcióban. Kaposvár utcáin és a 91.2 Rádió Moston.
1: Major Szebényi Anna Marival folytatom a beszélgetést a Vitakontroll Orvosi és Esztetikai Centrum képviseletében. A Vitakontroll ezt a hónapot jelölte ki a bőrminőség hónapját. Anna Mari, ez mit akar?
2: Fontosnak tartjuk a páciensek edukációját, és szeretnénk, hogyha minél inkább képben lennének azzal, hogy azért a bőr minősége nem kor kérdése, minden életkorban lehet tenni érte. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani. A szép bőr sokkal több, mint a ráncok száma, tehát nem csak ez a minőségi mutató az, ami megmutatja, hogy hogyan működik a bőröd. Mögé is kell nézni, tehát hogy az aktív betegségektől mentes legyen, mennyire ellenálló az a bőr.
1: Ez egyáltalán korhoz köthető, a bőrápolás kezdete?
2: Egyáltalán nem kor kérdése, mert ahogy említettem, minden életkorban lehet tenni érte, és mondjuk lehet tenni ellene is, tehát sokszor azt látjuk, hogy már a tinik is mindenfélét kipróbálnak ezzel. Ha nem ártanak a bőrüknek, akkor semmi gond, viszont lehet problémákat is okozni, hogyha nem megfelelő minőségű bőrápolási készítményeket használunk. Aztán később, ahogy az embernek igénye van már rá, száraz a bőre, húzódik, különböző reakciói vannak, akkor viszont fontos megtalálni azt a helyet, ahol segítséget kap tényleg a valódi problémájára.
1: A bőrminőség hónapja mit tartogat pontosan a pácienseknek?
2: Tulajdonképpen nem egyetlen kezelésről vagy egy csodaszerről szól, pont az ellenkezőjéről. Szeretnénk megmutatni, hogy mennyire különböző utakon el lehet jutni azért a javulásig. Ebben a hónapban több mint 1 millió forint értékű ajándékkal készülünk. Ráadásul minden pénteken jön egy extra meglepetés ajánlat, ami csak azon a héten vasárnapig érvényes, illetve október 10-én nyílt napunk lesz az, ahol személyesen privát konzultációs lehetőséget biztosítunk minden érdeklődőnek. Itt a klinikánkon, a Talián Gyula utca 38 szám alatt. Ez egy ingyenes időpontfoglaláshoz kötött lehetőség. Egy szerencsés nyertes megnyerhet egy Vitakontroll bőrminőség programot több mint 200.000 forint értékben. Az viszont egy teljes konzultációval egybekötött kezeléssorozat.
1: Részletek?
2: A social médiában Vitakontroll Kaposvár néven, illetve a webshop.vitakontroll.hu oldalon.
0: Reklám hangzott el!

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától DJ volumennel és különleges őszi szauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
3: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 2020-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Rosta István kaposvári professzort 80. születésnapján barátai, pályatársai és tisztelői köszöntötték a Városháza dísztermében. Kaposvár díszpolgárának munkásságát és a magyar tudománytörténetért végzett több évtizedes tevékenységét Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is méltatta. A professzor születésnapja mellett két könyvének bemutatóját is megtartották. Az Egyetem Történeti Kompendium és az Egyház a Tudományért című köteteket is megismerhették a résztvevők. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. A súlyos aszály miatt a somogyi gazdák is jelentős terméskieséssel számolnak idén. A kukoricát különösen megviselte a csapadékhiány, a gazdálkodók a megszokott termés harmadát tudták csak betakarítani. Országosan a korábban vártnál 3,1 millió tonnával kevesebb gabona teremhet, ami mintegy 270 milliárd forintos kiesést jelent. A szakemberek szerint a kukoricából a hazai szükségleteket sem tudják fedezni, ezért importra is szükség lehet. Az időjárás a búza, a napraforgó és más növények termését is visszavetette, így a gazdák költségei mellett a veszteségeik is jelentősen nőnek.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám támogatója a Vitakontroll Orvosi és Esztétikai Centrum.
0: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
5: A naprakész utolsó fél órája következik, amelyben szintén szó lesz a bőrről, mint az emberi szervezet legnagyobb szervrendszeréről. Hozok még néhány érdekességet róla, és szó lesz a jövő heti véradási lehetőségekről is. Zenében pedig ezt a fél órát Kylie Minogue és Shakira nyitja.

0: emberi szervezet legnagyobb szerve és a legsokoldalúbb, figyelemre méltó, önregeneráló és adaptív képességekkel rendelkezik, ugyanis egyrészt vízhatlan védőpajzs, másrészt arról is gondoskodik, hogy a kórokozók és bizonyos mechanikai hatásokkal szemben is ellenálló legyen. Kulcs szerepet játszik a hőszabályozásban, a D-vitamin szintézisben, a folyadékháztartás egyensúlyának fenntartásában. Minden felületén négyzetcentinként több száz érzik elő idegvégződés hálózza be. Hát, hogy tudunk vele érinteni, érzékelni a hőmérsékletet, a fájdalmat. Nem semmi, igaz? Úgyhogy vigyázzunk rá!
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: A ma reggeli Naprakész egyik fő témája maga az egészség és az egészség megőrzés volt. Hello, kellemes napot! Így a végére is egy ilyen témát tartogattam. 9 perccel 9 előtt a véradásokról ejtsünk néhány szót, hiszen nem csak a saját egészségünk megtartása fontos, hanem így módon egy véradással akár bizony még más egészségét is megtámogathatjuk. Például Kastélyos Dombon majd október 12-én, Siófokon a Városházán szintén aznap délután 2-től, itt nálunk Kaposváron a szokásos területi intézetben október 13-án 9-től 18 óráig, lesz egy kitelepülés Nagyatádra, majd szintén 13-án 11 órától, és itt Kaposváron is majd 13-án a tűzoltóságnál lesz majd egy véradás 13-tól 15 óráig. Hozzájárulhatnak vérükkel mások egészségéhez a homokszentgyörgyiek, jövő kedden a siófokiak, jövő csütörtökön ismét, a berzenceiek is jövő csütörtökön, és a jövő hetet két kaposvári véradási helyszín zárja. Egyrészt a közgázban lesz majd a Szent Imre utca 2 szám alatt az odajáróknak, illetve a környékbeli lakóknak lehetősége vért adni 8:30-tól, majd délután 13:30-től a Honvéd utcai tagóvodába látogatnak majd el, hogy a környéken lakók, illetve az ott dolgozók is segíthessenek 13:30-kor.

0: Ez volt a Naprakész.
1: A műsorszám támogatója a Vitakontroll Orvosi és Esztétikai Centrum.
0: Reklám.
2: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
3: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
6: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék- és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Október 7-én, azaz ma, Kaposváron is figyelemfelhívó sétát rendeznek a mellrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők délelőtt 11 órakor a Kossuth térről indulnak a Kaposi Mór Oktatókórházhoz, ahol szakemberek várják őket. Megismerhetik a mammográfiás centrum működését, és az emlő önvizsgálatának helyes módjáról is tájékoztatást kaphatnak. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Magyarország hivatalosan is jelezte, hogy pályázna a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közlése szerint hazánk mellett India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A magyar pályázat központi helyszíne Budapest lenne. A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk elképzeléseiket a bizottságnak, a végső döntést pedig várhatóan 2029-ben hozzák meg. Már közel 23 ezeren igényelték a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő támogatást, közülük több mint 20 ezeren már támogatói okiratot is kaptak. A programmal a gyermekek napközbeni ellátásának költségeihez járulnak hozzá. Gyermekenként havonta legfeljebb 50 ezer, bizonyos esetekben pedig 65 ezer forint igényelhető. A támogatás bölcsődei és egyéb napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásokra használható fel, a részletes feltételekről pedig a Magyar Államkincstár honlapján lehet tájékozódni. Aláírták az M6-os autópálya Érditető és Dunaújváros közötti szakaszának új üzemeltetési szerződését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a 11 évre szóló megbízás 44 milliárd forintba kerül. A tárca korábbi átvizsgálása szerint ugyanennek a feladatnak az ellátására korábban közel 150 milliárd forintos szerződést készítettek elő, így a kormány számítása szerint 105 milliárd forintot takarítanak meg.
0: Időjárás jelentés.
7: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
8: Halló, halló! Remélem, hogy játékos kedvetekben vagytok, mert egy olyan játék jön ebben az órában, hogy ihaj csuhaj. Ha csak annyit mondok, hogy az értéke több mint 20 000 forint. Úgyhogy kedves gyermekes szülők, nagyszülők, figyelem! A Puckner Birtok játszó birodalma ajánlott fel nyereményt, ezt lehet majd megnyerni tőlünk. Tartsatok velük, tényleg nagyon érdemes, megéri.
0: A legjobbakra mindig van idő. Rádió Most. FM

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla!
1: Programajánló. Tina Turnert hallgattuk, a Rock Nagyit, most pedig programajánló következik, ami után jön majd egy játék. Új játéksorozatba kezdünk, egy fergeteges játéksorozatba. A Puckner birtokon nyíló játszó birodalomba lehet majd belépőt nyerni, családi belépőt ráadásul, tehát három gyerekkel is lehet majd menni. Így aki szemfüles és velünk tart és ad magának, illetve a szerencsének egy esélyt, akár nyerhet is. De egyébként a ajánlott programjainkkal pedig bárki nyerhet, akinek mozizni támad ma kedve, a kaposvári kultikban megtekintheti a Pókember vadonatújnap, a Verity, a Préri farkas visszavág, a félrelépni szabad, a vadon szíve, a Digger, a Csajos hétvége, bosszúállók végetik ráadás és a Kaptár című filmeket. És hogy csak előre jelezzem, 18-án lesz majd a kultikban egy közönség találkozós előadás is. Ennek részleteivel majd később jelentkezünk. Ajánlom továbbá az őszi könyvbörzét a Takács Gyula könyvtárban, amely mától holnap utánig fog tartani. Játék és történelem, Playmobil és Schenk figurák a múzeumban, egy nagyon speckó kiállítás, amely a mai naptól kezdődik és február végéig tekinthető majd meg. Ezt is szeretettel ajánlom a kaposvári Riprónai Múzeumban. Illetve a Néptánc Ovi 4 éves kortól vehető igénybe ma beiratkozás és bemutatkozó óra lesz majd 16 óra 30 perctől Kecskés Miklósné néptánc pedagógussal az Együd Árpád Kulturális Központban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Játék következik. Reklám.
1: Új játék sorozatba kezdünk, ezen és a következő héten 8 alkalom lesz majd megnyerni a Bikali Puckner birtok játszó birodalmába azt a családi belépőt, amely két felnőtt és három gyermek beléptetését is lehetővé teszi 22.500 forint értékben. Hát 8-an biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon boldogok lesznek, és elsőként próbálhatják ki akár ezt a játszó birodalmat. Hamarosan nyílik, ennyit érdemes róla tudni, ez a Bikali Puckner birtok legújabb attrakciója, a játszóbirodalom, egy hely, ahol több mint 3000 négyzetméteren garantáltan nincs idő unatkozni. Trambulin park, ninja pálya, lövöldözős játékok, pixelszoba és árkád gépek várják a kedves érdeklődőket, mindez hűtött, fűtött fedett térben. Jöhetnek az ügyességi kereső és logikai játékok, az időre menő kihívások, versenyek és rekordok. Igen, aki ezt szereti, annak is ott a helye. Így már nem kérdés, hogy hol érdemes eltölteni a következő felejtetetlen őszi, vagy éppenséggel téli napokat az egész családdal vagy barátokkal, vagy éppen, hogy hol tartsátok a következő csapatépítőt. Igen, ott a helyszínen. A nagy nyitás október 23-án lesz tehát a Bikali Puckner birtokon. Az első belépőt pedig az nyeri meg, aki helyesen válaszol a most feltett kérdésre, és visszaküldi a választ, vagy SMS-ben és Viber üzenetben a 0670-32-32-355-re, vagy Messenger üzenetként Facebook oldalunkon keresztül. A kérdés pedig így szól: mikor nyitja meg a kapuit a Bikali játszóbirodalom? Október 18-án vasárnap, netán október 23-án pénteken, vagy október 31-én szombaton?
0: Reklám.
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: Játék következik.
1: Jönnek-mennek a nagy slágerek itt a Rádió Mosban, és apránként fogy a játékra kiszabott idő, ugyanis éppen folyamatban van a Bikali Puckner birtok játszó birodalmának játéka a 22.500 forintos családi belépőért. Még két dal erejéig lehet csatlakozni. A feladat adott, azt kell megválaszolni, hogy mikor nyitja meg a kapuit ez a bizonyos játszó birodalom. Egyetlen dátum a megoldás, ezt várom vissza SMS-ben, Viberen vagy Messengeren. New truck.

0: Játék következik. Reklám.
1: Őrület, hogy mi volt itt az iménti játékban. Hát egyáltalán nem véletlen, hiszen igen nagyértékű nyeremény kerül most új gazdához. Ez itt egy 22.500 forintos ajándék, amit meg lehet nyerni. Ráadásul 8 alkalommal, és ez még csak az első játék volt. Azért mondom, hogy volt, mert hogy ezennel véget ért. Nem maradt más vissza, mint a sorsolás. Temérdek üzenetet kaptunk. Viszont egy valaki lesz csak a nyertes, aki családostól mehet majd a Bikali Pokner Kastélyki játszó birodalmába valamikor. És a szándékosan nem mondtam dátumot, hiszen ez volt maga a kérdés. A sorsolás most megtörtént, hívom is a szerencsést. Előjáróban annyit, hogy ez egy 30-as szám.
2: A hívott szám nem megfelelő. Ellenőrizze a számot és próbálja meg újra a hívást.
1: Jaj, elgépeltem. Na akkor még egyszer, lemaradt egy szám, egy bocsi. Na most jó. És annyit tudok még, hogy női lesz a tulajdonos.
3: Halló, tessék.
1: Halló, Keszthely Tibor vagyok a Rádió Mosból. Viktóriát keresem.
3: Ó, én vagyok. Szia.
1: Elégedetnek tűnik a hangod. Na figyelj, hát azért ne siessük el a dolgot, adjuk meg a módját, már csak azért is, mert ugye először is egy kérdésre kell válaszolni, amit ugyan már beküldtél nekünk, de azért hallják a hallgatók is, hogy te is nagyon jól tudtad, ugyebár az volt a kérdés, hogy mikor nyitja meg a kapuit a Bikali játszóbirodalom.
3: Igen, október 23-án.
1: Így van, és akkor most van egy nagyon jó hírem, ti vagytok a nyertesek.
3: Jaj, nagyon köszönjük, nagyon örülök neki, köszönöm.
1: Hány gyerkőc van a családban?
3: Egy.
1: Na de akkor két szülővel, esetleg hármasban el tudtok menni majd valamikor játszani?
3: Szuper, nagyon örülök, köszönöm szépen.
1: Mennyi idős a gyermek?
3: 6 éves.
1: Akkor nagyon fogja élvezni, biztos
3: igen,
1: vagyok benne, igen, hogy talál magának majd.
3: Igen, biztos vagyok benne, igen.
1: Úgy legyen, figyelj, az egyszerűség kedvéért nem kell jönni semmiféle belépőért, le fogjuk adni oda Bikarra, a Pokner birtok játszóbirodalmába a te neved, illetve a telefonszámodat, ezzel tudnak majd beazonosítani, és nektek nincsen más vissza, mint hogy majd jól érezzétek magatokat.
3: Szuper, köszönöm szépen, nagyon örülök neki.
1: Gratulálok még egyszer, szia!
3: Köszi.

0: Reklám.
1: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
3: Hogy miért a Hírofon? Szakértelem, megbízhatóság, segítőkész kiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a Hírofon a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Az aradi vértanúkra emlékeztek tegnap a Városligetben. Jövő hétfőig lehet szavazni a Prímadíj megyei jelöltjeire. Jó napot kívánok, 10 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Az aradi vértanúk emléke előtt hajtottak fejet kedden Kaposváron, a Városligetben tartott megemlékezésen, ahol Szita Károly polgármester is együtt emlékezett a résztvevőkkel. A megemlékezésen Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben a vértanúk hazaszeretetére, szabadság iránti elkötelezettségére és helytállására emlékeztetett. Az eseményen a Kodály iskola diákjai versekkel, énekkel és tánccal idézték meg a szabadságharc korát, majd a résztvevők mécseseket gyújtottak az aradi vértanúk emlékére. Október 12-ig lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjeire. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Hajas Béla trombita tanár és Fúvós Karnagy, a magyar képző és iparművészet kategóriában pedig Jancsikiti József, kaposvári képzőművész, grafikus és festőművész szerepel. Hajas Béla több mint 4 évtizede meghatározó alakja a somogyi fúvós zenei életnek, Jancsikiti József pedig alkotóként és művészetpedagógusként is sokat tett a megye kulturális életéért és a fiatal tehetségek támogatásáért. A többi kategória jelöltjei Kakas József kosárfonó és népművész, Egyed Miklós hematológus, Faludi András kajakkenu szakedző, valamint Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. Október 7-én, azaz ma, Kaposváron is figyelemfelhívó sétát rendeznek a mellrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők délelőtt 11 órakor a Kossuth térről indulnak a Kaposi Mór Oktatókórházhoz, ahol szakemberek várják őket. Megismerhetik a mammográfiás centrum működését, és az emlő önvizsgálatának helyes módjáról is tájékoztatást kaphatnak. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása, a kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a fő foglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 ezer forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. a kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új kata választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
0: Időjárás jelentés.
4: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
5: Tartalmas napot kívánunk, tartsatok a Rádió Mosttal, érdemes. És nem csak a zenéért, Offenbachért, Taylor Swiftért, a Follow the Flowért vagy Gwen Stefaniért, hanem a zenék között megbújó hasznos infókért. Nem sokára egy közepes távú időjárás előrejelzés jön, majd egy programajánló, amelyben többek között szó lesz a tegnap megnyílott Kóbor Gergő pirográfiai kiállításról, és akár a horoszkópért is, amelyben minden csillagjegy egyesével kapja meg a mai napra szóló jóslatát.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
0: Időjárás jelentés.
2: 17,9 Celsius fok van jelen pillanatban Kaposváron, sőt már 18 felett vagyunk a belvárosban. Nem rossz ahhoz képest, hogy 3-4 fokról indultunk, és még csak a nap 11. órájában járunk. Még néhány órán keresztül fölfelé halad a higany a hőmérőben. Ma például akár elérheti a 25 Celsius fokot is, és ez így lesz holnap is. Ami viszont különbség a mai nap és a holnapi nap között az az, hogy a jelenleg itt anyázó anticikloné szép idő azért meg fog változni, mert csütörtökön napközben fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a késő délutáni esti óráktól egyre többfelé valószínű már majd eső, záporzivatar, a változó irányú szél is megerősödik, így bár lehet, hogy 26 fok lesz a csúcs, de az eső ezt alaposan le fogja majd hűteni, és pénteken is még előfordulhat a nap első részében eső zápor, utána csökken majd csak a csapadék hajlam, és szakadozik fel a felhőzet péntek délutánra. Viszont ez az északnyugati szél miatt lesz, ami megerősödik, így pénteken már majd csak 15-17 fok lesz a maximum. Utána ismét nekibátorodik majd az idő, szombaton már 18, vasárnap 21, és utána hűvösebb napok következnek pont ilyen 20-21 Celsius fokos maximum hőmérsékletekkel. Csütörtökön és pénteken is 2-3 mm-nyi csapadék valószínű, aztán pénteken már hidegfronti hatások lesznek, esetleg fejfájással, szél csütörtökön, pénteken, aztán vasárnap és jövő kedden, és a mostani előrejelzés azt mutatja, hadd kanyarodjak vissza arra, hogy majd miután jövő hétfőre lehűl a levegő, hogy már nem is nagyon lesz 20 Celsius foknál több az elkövetkezendő hetekben. Ergo, csütörtökig kell kihasználni a hosszított nyár utolsó napjait.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Közlekedési információk.
1: Van egy gyors Trafipax infónk, amivel Zoli látott el bennünket, azt írta a Viber üzenő falunkra 0670-32-32-355-re, hogy Trafipaxolnak a Guba Sándor utcában, a szokásos fehér Skodából. Zoli, köszi!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Programajánló.
1: Új kiállítás nyílott az Együd Árpád Kulturális Központban, szeretném a figyelmetekbe ajánlani. Kóbor Gergő, a kaposvári pirográfus alkotásai láthatók ott. Ugye pirográfus egy fa égető művész, a pirografika vagy fa grafika technikájára specializálódott. Ilyenkor egy elektromosan fűtött tolszerű égető eszközzel, egy pákához hasonló szerszámmal rajzol a finom felületű faanyagra. Az anyag pörkölésének hőfokával és az égetés időtartamával éri el a legkülönfélébb barnás, feketés szín árnyalatokat és tónusokat. Munkái között megtalálhatók a vallási és népi motívumok, portrék, tájképek, állatábrázolások, valamint egyedi címerek és dekorációs fali képek is. Kiállítás címe is erre utal, Piroméniek. A tárlat október 31-ig tekinthető meg. Ajánlom ma 17 órai kezdettel Lévai Erzsébet könyv bemutatóját. Elátkozott ház, ez a címe. A szerzővel dr. Molnár Anna Mária jogász fog beszélgetni ma, tehát a Takács Gyula könyvtárban. És ugyancsak ma lesz az a jótékonysági gála műsor, amely este az állami gondozásban élő gyermekek jövőjét és fejlődését támogatja. Ez a kaposvári K-központban lesz majd 18 órai kezdettel. A sztár vendégek a közreműködők Gájer Bálint, a Rock Színház és a BNK tánc csapata. A rendezvény fővédnöke Szita Károly polgármester. Holnap pedig a Helyi Hősök sorozatnak lesz egy remek előadása. A TAVO szervezésében kultúra, mint társadalmi érték, avagy hol húzódik a fenntarthatóság határa címmel. A fórum beszélgetés résztvevői Pintér Kata a Rock Színház társulatának vezetője, Nagy Viktor a Csiki Gergely színház igazgatója és Sarkari Kis János színművész. A rendezvény holnap 10 órától délig tart, a Polgárok Háza nagy termével. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló.
2: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Keresd minket a Facebookon is! Rádió Most!
1: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
2: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
3: 3:41 lesz 4 perc múlva, és már az idő szóba került, hogy már is benne vagyunk a mérleg kellős közepében, már el is szaladt a fele ennek a csillagegynek, de azért velük kezdjük a horoszkópot. Mérleg, a mai nap kiváló lehetőséget teremt a belső egyensúlyod megteremtésére és a halogatott fontos döntések meghozatalára. Skorpió, erőteljes megérzéseid és mély megfigyelő képességed segítségével ma könnyen átlátsz majd a bonyolult helyzeteken. Nyilas nyitottságod és töretlen optimizmusod új kapukat nyithat meg előtted mind a szakmai, mind a magánéletedben. Bak, céltudatos és fegyelmezett hozzáállásod gyorsan meghozza ma a várt eredményeket egy régóta húzódó feladatban.
2: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Én a folytatás, az előbb a bakoknál fejeztük be, most tehát a vízöntőktől hozom a jóslatokat. Vízöntő, az eredeti ötleteid és kreatív meglátásaid ma különösen nagy tetszést váltanak majd ki a környezetedben. Halak, gazda képzelő erőd és mély empátiád ma segít abban, hogy rátalálj a lelki békédre és támogasd a szeretteidet is. Kos, csupa energia és lendület vagy ma, ami tökéletes alapot ad ahhoz, hogy belevágj egy régóta tervezett új projektbe. Bika, gyakorlatias megközelítésed és kitartásod garantálja ma a stabilitást az esetlegesen felmerülő kihívások közepette. És akkor innen jön a harmadik blokk, azaz az ikrektől.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Itt rejtenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Hangsebesség, ez volt a címe Coldplay iménti slágerének, és én is hangsebességgel hozom a horoszkóp záró harmadát. Ikrek, kiváló kommunikációs készségednek köszönhetően ma könnyedén tisztázhatod az esetleges félreértéseket. Rák, a családi környezet és az otthon melege nyújtja számodra a legfőbb feltöltődést a mai nap folyamán. Oroszlán, természetes karizmád és magabiztosságod révén ma könnyedén állíthatod magad elé az embereket. Szűz, éles, analitikus gondolkodásod és precizitásod segít ma hatékonyan rendszerezni a mindennapi teendőidet. Pont ilyen hatékonyságot kívánok nektek egész napra, útra valónak pedig egy idézetet szeretnék veletek megosztani, méghozzá a munkáról. A munka az ember igazi mértéke és kiteljesedése, mert általa nem csak a világot formáljuk újjá, hanem saját magunkat is alkotó, értékteremtő emberré formáljuk, mondta Karl Marx. Ezzel búcsúzom holnap reggelig, sziasztok, további szép szerdát kívánok!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Ne érts be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió most.

0: szomorúak, keszünk nyugtan buli izolé.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
2: Szóljon a rock, pörögjön a lemez. A Benoy hanglemez tékában a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audioeszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemez téka, a zene otthona.
3: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
4: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
1: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Közös fotópályázatot hirdetett a Kompur Fotóklub és a Somogy temetkezés. Egész héten ellenőrzik az autósokat a rendőrök. Jó napot kívánok, 11 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az új tanév kapcsán a fiatalok helyben tartásának fontosságát emelte ki a Mate Kaposvári kampuszának főigazgatója, aki most az egyetem hivatalos honlapján összegezte az első hetek tapasztalatait. Mint írtam, ehhez nem elég minél több hallgatót Kaposvárra csábítani, korszerű tudást, gyakorlati tapasztalatot és helyi munkalehetőségeket is kell kínálni. A kampusz ezért a gazdaság és az agrárium változó igényeihez igazítja képzéseit, és a vállalkozásokkal is szorosabb kapcsolatot épít. Az idei tanévben 1338 új hallgató kezdte meg tanulmányait Kaposváron. Még október 15-ig lehet nevezni a Somogyi temetők üzenete című fotópályázatra, amelyet a Kompur Fotóklub és a Somogy temetkezés hirdetett meg. Olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki, a pályázat részletei pedig a szervezőknél érhetők el. 9-szer riasztották szabadtéri tüzekhez a somogyi tűzoltókat a hét elején, több helyen összehordott szemét kapott lángra családi házak udvarán. Ezeket a tüzeket rövid idő alatt megfékezték, majd az izzó részeket is átvizsgálták, hogy ne lobbanjanak újra lángra. A legnagyobb tűz Enyingen volt, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, a lángok pedig egy közeli udvar aljnövényzetére is átterjedtek. A tüzet a siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók oltották el. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett be a NAV-hoz szeptemberben, az új nyugtaadat szolgáltatás első hónapjában. Az adóhatóság szerint ezek összértéke meghaladta 32 milliárd forintot. Szeptembertől már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni. A NAV az év végéig tartó szankciómentes időszakban elsősorban tájékoztatással segíti a vállalkozásokat az átállásban. Ezen a héten fokozottan ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. A Roadpol nemzetközi akciójához csatlakozva a rendőrök azt is nézik, használ-e valaki menet közben elektronikai eszközt, illetve nézek kép vagy szöveges tartalmat vezetés közben. Az ellenőrzések célja, hogy visszaszorítsák a figyelemelterelésből adódó baleseteket és javítsák a közlekedés biztonságot.
0: Időjárás jelentés.
5: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
0: időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ilyen nap szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n. Csodaszép idő van odakint, szépen lassan melegedik a hőmérséklet, én pedig hozom a legjobb dalokat is hozzá. Érkezik a Nickelback és a Gotta Be Somebody, előtte pedig Élok és Bibi Rexha átdolgozásával megyünk tovább a Deep in Your Love-val. Ezzel kívánok nektek szép napot, jó munkát a dolgoztok, jó utat az utolevőknek. Én Horváth Szabi vagyok, és 17 óráig leszek a mikrofonnál. Holding back.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: 2,5 perccel múlt el 11:30, a mai napon közel 3 hét után ismét változott az egyik üzemanyag ára, a 95-ös benzin országos átlagára 5 forinttal emelkedett, míg a gázolaj ára továbbra is változatlan maradt, így a mai benzin áremelkedés megtöri a hosszú ideje tartó stabil időszakot. A nemzetközi olajpiacon közben továbbra is jelentős a bizonytalanság, a Brent ára ismét 100 dollár fölé emelkedett, az ellátási kockázatokat többek között a közel-keleti konfliktus, a szaúdi infrastruktúrát érő támadások, valamint ugye a mexikói öbölben kialakuló vihar veszélye is növeli. A 95-ös benzin literjét, tehát a mai naptól 641 forintért, a gázolaj literjét pedig 709 forintért tankolhatjuk autónkba, de ugye a különböző töltőállomások árai között továbbra is tapasztalhatunk 10 akár 20 forintos árkülönbséget is. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően a Well Hello átdolgozása jön, a gyere és táncolj!
0: Reklám!
2: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
3: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el.

Ilyen nappal szólnak a legjobb zenék itt a Rádió Most FM 91.2-n, 2,5 perccel múlt el 3:45, én Horváth Szabi vagyok, és az elérhetőségünk is aktív, 0670-32-32-355, ez a telefon, SMS és Viber számunk, ahová várom folyamatosan a közlekedési információkat, és jöhetnek az egyéb jellegű üzenetek is, például elveszett, hogy megtalált házi kedvenc kapcsán is szívesen segítünk a közreadásban. Délben pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, információkat, én pedig most Enrique Iglesiast, talált, már is jön a Tide of Being Sorry.

0: Reklám.
1: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
1: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermőnövényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, 1000 féle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
4: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
1: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: A vidékfejlesztési miniszterrel egyeztettek a megyei jogú városok polgármesterei. Folytatódik a gépész felújítása. Jó napot kívánok, dél van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék- és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. Október 12-ig lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjeire. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Hajas Béla trombita tanár és Fúvós Karnagy, a magyar képző és iparművészet kategóriában pedig Jancsikiti József kaposvári képzőművész, grafikus és festőművész szerepel. Hajas Béla több mint 4 évtizede meghatározó alakja a somogyi fúvós zenei életnek, Jancsikiti József pedig alkotóként és művészetpedagógusként is sokat tett a megye kulturális életéért és a fiatal tehetségek támogatásáért. A többi kategória jelöltjei Kakas József kosárfonó és népművész, Egyed Miklós hematológus, Faludi András kajakkenu szakedző, valamint Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. Elhunyt egy végzős diák szerda hajnalban Keszthelyen egy iskolai tanulmányi program során, közölte az Agrárminisztérium. A fiatal a Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik intézményének tanulója volt. Osztályával vett részt a keszthelyi programon. A tragédia az egész iskolai közösséget megrázta, a minisztérium pedig részvétét fejezte ki a fiatal családjának, osztálytársainak és pedagógusainak. A történtek pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják, az Agrárminisztérium pedig minden szükséges segítséget megad az érintett iskola közösségének.
0: Időjárás jelentés.
5: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: Délmúlt pár perccel itt a Rádió Moston pedig indul a Siesta-óra. Ha ebédeltek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá, és hozom Izabelláról Szá újdonságát, a Don't Make Them Like Me-t. Előtte pedig magasabb sebességi fokozatba kapcsolunk Donomárdalával, ez a Dánzágodúró. Dánzágodúró!

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad
1: 2 perccel múlt el délután 4:01. Ajánlom figyelmetekbe a Takács Gyula könyvtár őszi könyvbörzéjét, ami a mai napon kezdődött, és még holnap után is várja majd az érdeklődőket. Illetve a Játék és Történelem Playmobil és Senk figurák a múzeumban címmel egy kiállítás nyílik a mai napon, ami egészen jövő 2027. február 28-áig tekinthető meg itt Kaposváron a Riprónai Múzeumban. A jó zene pedig itt a Rádió Moston a Siesta órában is garantált dél és 1 óra között. Mindjárt jön Dua Lipa, és a Houdini előtte pedig már a péntekre készülünk, hiszen Return of the Night Glorers és Mufasa közös dal érkezik a Friday.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, pontosan 12:30 van, és ajánlom figyelmetekbe a Takács Gyula könyvtár mai programját. 17 órakor kezdődik Lévai Erzsébet könyv bemutatója, az Elátkozott ház című, a szerzővel pedig dr. Molnár Anna Mária jogász beszélget majd. És lesz a mai napon este 6 órai kezdett el a K központban egy jótékonysági gála műsor, egy este, amely az állami gondozásban élő gyermekek jövőjét és fejlődését támogatja. Közreműködik Gájer Bálint, a Rock Színház és a BNK Tánc. A rendezvény fővédnöke Szita Károly, a rendezvény tehát még egyszer este 6 órakor kezdődik a K központban. Itt a rádió moston pedig hamarosan elektronikázunk egy picit, hiszen érkezik Jugel, az Ultranét és Imál Angel közös dala Moving to the Sun.
1: Reklám!
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
1: Reklám hangzott el. Hangoljon ránk a munkahelyen is. Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

elképzeléseit. Könnyen ismerkedik, de nem könnyen marad fesztelen és nyugodt a kapcsolataim belül. Ezt itt a nagy kalendárium az Amália névről, de rajtuk kívül ma még ünnepelhetnek a Girótok, a Vendelinák, a Baksák, a Geroldok, a Rodionok, az Engelbertek, a Szergiuszok, a Bekények, a Márkok, a Márkusok, az Etelkák, a Gusztávok és még a Máriák is. Minden ünnepeltnek nagyon sok boldogságot kívánok, és neki küldöm Nagy Bugi és Des közösét a Jól leszek újra címűt, délután 1 órakor pedig Patrícia érkezik majd a legfrissebb hírekkel.

0: Ezt az órát és egyben a Siesta órát Craig David SOS című felvétele zárta. A következő órában a jó zenék velünk lesznek itt az FM 91.2-n, például Taylor Swift-tala is érkezik, The Fate of Ophelia. Jön majd az Innocence 2003-as sikerdala is, a Bring Me to Life. Indulunk egy bulis vidám dala a Florida-tól, ez lesz a Good Feeling. Adjuk a lendületet, az energiát és a jó kedvet a délután hátralevő részéhez is. Itt a 91.2 Rádió Moston, maradjatok velünk, itt az FM 91.2-n pedig jön egy rövid kereskedelmi kitérő, utána pontban délután 1 órakor Patrícia érkezik majd a legfrissebb hírekkel, infókkal.
1: 91.2 Rádió Most. Reklám.
2: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Az aradi vértanúkra emlékeztek tegnap a Városligetben. A tanévkezdés tapasztalatait osztotta meg a Mate Kaposvári kampuszának vezetője. Jó napot kívánok, egy óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az aradi vértanúk emléke előtt hajtottak fejet kedden Kaposváron, a Városligetben tartott megemlékezésen, ahol Szita Károly polgármester is együtt emlékezett a résztvevőkkel. A megemlékezésen Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben a vértanúk hazaszeretetére, szabadság iránti elkötelezettségére és helytállására emlékeztetett. Az eseményen a Kodály iskola diákjai versekkel, énekkel és tánccal idézték meg a szabadságharc korát, majd a résztvevők mécseseket gyújtottak az aradi vértanúk emlékére. Októberben több alkalommal is kiképzési repülést tart a kecskeméti repülődandár, ami Kaposvár térségét is érinti. A pilóták ma és holnap délután, valamint október 13-án és 15-én hajtják végre feladataikat, ezért ezeken a napokon a megszokottnál nagyobb zajra és hanghatásokra lehet számítani. A gyakorlat a pilóták felkészültségének fenntartását és a légtér folyamatos védelmét szolgálja. Kilencszer riasztották szabadtéri tüzekhez a somogyi tűzoltókat a hét elején, több helyen összehordott szemét kapott lángra családi házak udvarán. Ezeket a tüzeket rövid idő alatt megfékezték, majd az izzó részeket is átvizsgálták, hogy ne lobbanjanak újra lángra. A legnagyobb tűz Enyingen volt, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, a lángok pedig egy közeli udvar aljnövényzetére is átterjedtek. A tüzet a siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók oltották el. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása, a kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a fő foglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 ezer forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új KATA választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
1: Időjárás jelentés.
3: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Éjjel-nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, másfél perccel vagyunk egyébként. 1:42 előtt további szép délutánt és kellemes szerdát kívánok nektek, én Horváth Szabi vagyok. A folytatásban pedig egy német rockzenekar érkezik, amely 1996-ban alakult Heidelberg és Sinsheim környékén. A négy tag Wolfgang Schrödl, Tim Eiermann, Stefan Schulte Holthaus és Wolle Meyer már fiatalkoruk óta ismerték egyébként egymást. Zenéjük pedig a rockot, az alternatív rockot és a popos dallamokat keverte. Legnagyobb slágerük a Narkotik című volt, amely 1998-ban jelent meg kislemezként, és bizony hatalmas nemzetközi sikert aratott. Érdekesség, hogy a dal alapötlete már 1996-ban megszületett, ugyanis Wolfgang Schrödl egy régi Roland D70-es szintetizátoron találta ki a jellegzetes dallamot. A banda 1996 és 2009 között működött, a Narkotik pedig Európa számos országában bekerült a slágerlisták élmezőnyébe, Ausztriában például első helyezett lett. Egy időben viccesen Pulluder popnak, azaz mellényes popnak is nevezték őket, mert a tagok gyakran mellényben léptek fel. A Narkotik sikere pedig annyira kiemelkedő volt, hogy a zenekar gyakran One Hit Wonderként emlegették, tehát ilyen egy slágeres előadóként, bár később is adtak ki albumokat, és voltak sikeres dalaik is. Érdekesség, hogy 2019-ben a Narkotik új változata is elkészült, ugye Jonatas, Jenék és Szenex közreműködésével, amely ismét felkerült a slágerlistákra, és ami szintén hallható itt a Rádió Most FM 91.2-n, de most nem ezzel a változattal, hanem az eredetivel megyünk tovább. Jön a Liquido és a Narkotik.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De.

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 2 perccel vagyunk 1:30 után, 7 ágra süt odakint a nap, 24-25 fok környéki a hőmérséklet, és ez ki is fog tartani a kora esti órákig, az előttünk álló éjszakán pedig 10 fokig hűl majd a levegő. A holnap időjárása hőmérsékletileg hasonlóképpen alakul a maiéhoz, 24-25 fokos maximum értéket mérhetünk, de napos felhős időszakok váltakoznak majd egész nap, és hát jogosan felmerül a kérdés, hogy mikor várható csapadék. Jelenállás szerint majd a késő délutáni óráktól, illetve a kora esti óráktól várható vételkörzetünkben némi nemű csapadék, 44%-os valószínűséggel mutatja az előrejelzés egyelőre, viszont a péntek időjárása ennél már hűvösebb lesz, hiszen ugye átmegy a hidegfront az országon, és 18 fokig hűl a levegő, a nappali órák maximuma ennyi lesz, az éjszakai órák minimuma pedig 14 fok, úgyhogy talán a szervezetünk is egy picit megnyugodhat, nem lesz akkora kilengés a két érték között. A hétvége időjárása egy picit csapadékosabb lesz majd, viszont 16-18 fokos maximum értékekkel számolhatunk. A mai napon továbbra sem várható fronthatás, de ugye a napi szintű melegedés miatt egyeseknél vérnyomás problémák, keringési panaszok és szédülés is előfordulhat. A legmelegebb délutáni órákban pedig csökkenhet a koncentrációs képesség, ugyanakkor tompaság, fáradékonyság és akár migrén is jelentkezhet. Itt a rádió moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően az Evanescence dala érkezik, a Bring Me to Life.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
1: Reklám hangzott el. Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2.342 van, és itt van egy újabb program október 8-ára, holnapra. A Polgárok Házának nagy termében lesz majd itt Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca 58-as számmal a 10 és 12 óra között a Helyi Hősök rendezvény keretén belül a Tavosz rendezésében egy fórumbeszélgetés, melynek a kultúra mint társadalmi érték, azaz hol húzódik a fenntartatóság határa a címe. A beszélgetésen részt vesz a Rockszínház részéről Pintér Kata társulatvezető, a Csiki Gergely Színház részéről Nagy Viktor igazgató és Sarkadi Kis János színész. Várják az érdeklődőket nagyon sok szeretettel. És van még egy holnapi program, ugyanis 17 órakor kezdődik az EU kvíz a Hans Dönerben holnap október 8-án. Ha szereted a kvízeket, szeretsz játszani és szívesen tesztelnéd, mennyit tudsz Európáról, akkor az EU kvíz bizony neked szól. Szervezz össze a 4 fős csapatodat és találkozunk október 8-án délután 5 órakor a Hans Döner sörházban, ahol zene, sport, földrajz, kultúra, történelem és közélet témákban mérhetitek össze tudásotokat más játékosokkal. A program teljesen ingyenes, a nyeremények pedig igazán ízletesek. Bővebb információ a Europe Direct Somogy Facebook oldalán, vagy a 82-es körzet 501-032-es telefonszámon kérhető Sudár Dorottyánál. Itt a rádió moston pedig jön Nathan Dave és Ellen Henderson közös a 21 Reasons, délután 2 órakor pedig Patrícia érkezik a legfrissebb hírekkel, infókkal.

0: Reklám.
1: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
2: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
1: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
4: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, ezerféle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: A vidékfejlesztési miniszterrel egyeztettek a megyei jogú városok polgármesterei. Kijött a Vízimentők Országos Szövetségének idei esetösszesítője. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok. Önök a Rádió Most híreit hallják 2 órakor. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Október 12-ig lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjeire. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Hajas Béla trombita tanár és Fúvós Karnagy, a magyar képző és iparművészet kategóriában pedig Jancsikiti József, kaposvári képzőművész, grafikus és festőművész szerepel. Hajas Béla több mint 4 évtizede meghatározó alakja a somogyi fúvós zenei életnek, Jancsikiti József pedig alkotóként és művészetpedagógusként is sokat tett a megye kulturális életéért és a fiatal tehetségek támogatásáért. A többi kategória jelöltjei Kakas József kosárfonó és népművész, Egyed Miklós hematológus, Faludi András kajakkenu szakedző, valamint Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. Még október 15-ig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra, amelyet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezés hirdetett meg. Olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki, a pályázat részletei pedig a szervezőknél érhetők el. Több mint 4300 esetben volt szükség a vízimentők segítségére idén a Balatonon és a hazai strandokon, derül ki a Vízimentők magyarországi szakszolgálatának összesítéséből. A munkatársak 61 strandon dolgoztak, ahol 56 embert kellett kimenteniük a vízből. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és közel 100 bajba jutottat mentettek ki, miközben 44 esetben egészségügyi ellátást is végeztek a vízen vagy a strandokon. A szervezet idén 85 új vízimentőt képzett, és 10 balatoni strandon, illetve 2 kikötőben ingyenesen használható gyermekmentő mellényeket is elhelyeztek.
0: Időjárás jelentés.
5: Szerdán is marad a kellemes, napos, száraz őszi idő. A fátyolfelhők mellett sok napsütés várható, a délkeleti szél időnként megélénkülhet. Délutára 23-25 fokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
6: A jó zenék felsorakoztak, csak rátok várnak, érkezik Sam Felt újdonsága Need That Love, előtte pedig Lady Gaga slágerével indulunk, már is az Abracadabra című felvétel érkezik, 0-70-32-32-355, ez pedig az elérhetőségünk, ahová a közlekedési infókat várom.

volt Phil Collins 2002-es dala, Can't Stop Loving You, itt a 91.2 rádió, moston pontosan fél perccel vagyunk 4:30 előtt, és ajánlok egy kiállítást is figyelmetekbe, ami holnap után pénteken nyílik, majd október 9-én 16 órától, ez a Tűtündérek Egyesület kiállítása, melyet Eldridge Beáta, a Tűtündérek Egyesület alapítója nyit meg. A megnyitót követően Varó workshoppal várják majd az érdeklődőket, ahol pedig a helyszínen megvásárolható anyagcsomagokból neszeszert, kisóembert és ajtókopogtatót készíthetnek, a helyszíne pedig a Takács Gyula könyvtár lesz. Október 10-én este 7:30 a kaposvári Nagy Boldogasszony Székesegyházban orgona koncert indul, Bósi Csandrás orgonaművész a Zeneakadémia hallgatójának koncertje, ahová a belépés ingyenes. És ugyanezen a napon, most szombaton, október 10-én lesz az ősz jegyében a következő zenés éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ez lesz a Golden Night zenés éjszakai fürdőzés, amikor is egy estére a fedett élményfürdő aranyszínbe burkolózik. A termálmedencék vizeiben már 20-15-től lehet lábat lógatni, a Wellness Világ 20-30-tól fogadja a vendégeket, míg a fedett élményfürdőben a buli 21 órakor kezdődik és éjjel 3-4-1-ig tart, de a zene természetesen a kültéri jacuzzi medencéknél is hallható lesz, közben pedig lesznek szauna programok is a szokásos módon. Itt a rádió moston pedig Daniel CV felvételével megyünk tovább, ez egy idei dal, a Love's Gone, ez jön a folytatásban.

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Másfél perccel múlt el fél három, szépen lassan telik, múlik az idő. Én bízom benne, hogy sokan közületek már érzitek azért, vagy látjátok a fényt az alagút végén a munkaidőt tekintve, hiszen hamarosan ugye 4 óra ez a standard, 8-tól 4-ig tartó munkaidő lassan, de biztosan véget ér, de hát együtt érzek azokkal is, akik más munkarendben dolgoznak, és esetleg most kezdődött el a műszak, vagy még van belőle jócskán hátra, velük is együtt érzek tehát, és próbálom a legjobb zenékkel a holtpontokat átvészeltetni, hogy még jobb hangulatban és még gyorsabban teljen az a hátralevő munkaidő. Illetve egy érdekes információt is hoztam most nektek, ugyanis Shakira október 3-i madridi fellépése az Amazon Music eddigi legnézettebb élő koncert közvetítése lett a női előadók között. A szolgáltató a fellépés másnapján október 4-én jelentette be az eredményt a Billboard beszámolója szerint. A koncertet az Amazon Music mellett egyébként a Prime Videón és a Twitchen is követhették a rajongók. Az este meglepetés vendége Dua Lipa volt, akivel Shakira az antológia akusztikus változatát énekelt el. A vendégét bemutatva arról beszélt, mekkora megtiszteltetés számára ezt a sokat jelentő dalt egy világszerte ennyire szeretett hölgyel előadni. Dua Lipa később az Instagramon azt írta, úgy érezte, Shakirával és a közönséggel egyé váltak, és hálás, hogy ilyen szép emléket vihet haza. A közvetített este a La Mujeres, ja no Loran világturnéhoz tartozó 12 koncertből álló madridi sorozat része volt. A fellépésekhez ideiglenes helyszínt építettek Shakira Stadium néven, a szeptember 18-án indult sorozat pedig október 11-én zárul, a duettből pedig a Billboard is megosztott egy részletet. Nálunk pedig most nem ez jön, hanem egy másik dal Shakirától és a Come Freshly Ground-tól egy kis kereskedelmi kitérőt követően játszom nektek a vakavakát.
0: Reklám!
2: Figyelem, figyelem! Hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
0: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd. Valamit el kell, hogy mondjak.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, egy perccel múlt el 3:43, egy angol New Wave pop-rock együttes érkezik, amely 1978-ban alakult az angliai Birminghamben. A zenekar a 80-as évek egyik meghatározó együttese lett, és különösen ismert volt látványos filmes hangulatú videóklipjeiről, divatos megjelenéséről és bizony fülbemászó dalairól is. A legismertebb tagok közé tartozik Simon Le Bon énekes, Nick Rhodes billentyűs, John Taylor basszus, gitáros és Roger Taylor dobos. Ők bizony a Duran Duran legnagyobb slágerei közé tartozik a Rio, a Hungry Like the Wolf, a The Reflex, az Ordinary World és a Come Undone. A Duran Duran különösen sokat tett egyébként azért, hogy a zenei videóklipek önálló művészeti formává váljanak. A Rio és a Hungry Like the Wolf klipjei például erősen hozzájárultak a zenekar nemzetközi ismertségéhez. A View to Kill című dalukat a 85-ös James Bond filmhez, a Halál vágta, a View to Kill című filmhez készítették. Ez lett egyébként az első és máig egyetlen James Bond dal, amely az amerikai Billboard 100-as listáján az első helyig jutott. A zenekar neve pedig állítólag egy szereplőtől származik, az 1968-as Barbarella című sci-fi filmből. Durand Durand volt egyébként a neve a történet egyik gonosz karakterének. A Durand Durand pedig gyakran az MTV, tehát a Music Television generáció egyik ikonikus zenekaraként szerepel, mert a zenéjük mellett a megjelenésük és a videóklipjeik is óriási szerepet játszottak a sikerükben. Nálunk pedig a folytatásban az egyik talán legismertebb slágerük jön, ez 1984-ből a The Wild Boys, itt a Rádió Moston.

0: ezt az órát a Halott pénzdal az árta a Majd című, de a következő órában is jönnek a legnagyobb slágerek, például a The Wanted felvétele a Walks Like Rihanna. Itt lesz majd Ray Dalton és az All We Got-ta. Yeah, 2012-ből pedig Lauryn dala nyitja majd a következő órát a Euphoriával. Lesz itt lendület és energia a nap további részéhez, ezt garantálom zeneileg természetesen, de maradjatok velünk a folytatásban is, hiszen egy rövid kereskedelmi kitérőt követően Patrícia hozza majd délután 3 órakor a legfrissebb híreket, információkat, tudnivalókat.
1: 91.2. Rádió. Most. Reklám.
2: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától DJ volumennel és különleges őszi szauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
3: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
4: Gyors, megbízható telefonjavítást keresel? Szakértők ezekben gyári minőségben? Válaszd a Hirofon szervizét, mi biztos nem okozunk csalódást. És ne feledd, keddenként továbbra is 50%-os kedvezménnyel vásárolhatsz kiegészítőket az előző Aldis üzletünkhöz képest óriási választékban. Hirofon, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digivolt helyén.
5: Szóljon a rock, pörögjön a lemez! A Benoy hanglemez TK-ban a zeneszerelmesei igazi kincsekre bukkanhatnak. Rock, blues, jazz, új és használt hanglemezek, CD-k, kazetták és audio eszközök várnak rád. Kaposvár, Teleki utca 11, fél emelet. Benoy hanglemez TK, a zene otthona.
6: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
7: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem. Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Folytatódhat a gépész felújítása. A Merrákra hívták fel a figyelmet ma Kaposváron egy sétával. Jó napot kívánok, 3 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. Rosta István kaposvári professzort 80. születésnapján barátai, pályatársai és tisztelői köszöntötték a Városháza dísztermében. Kaposvár díszpolgárának munkásságát és a magyar tudománytörténetért végzett több évtizedes tevékenységét Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is méltatta. A professzor születésnapja mellett két könyvének bemutatóját is megtartották. Az Egyetem Történeti Kompendium és az Egyháza Tudományért című köteteket is megismerhették a résztvevők. Kaposváron is figyelemfelhívó sétát rendeztek a Merrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők a Kossuth térről indultak a Kaposi Móroktató Kórházhoz, ahol a szakemberek várták őket. Az érdeklődők megismerhették a mammográfiás centrum működését, és az emlő önvizsgálatának helyes módjáról is tájékoztatást kaptak. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Ezen ezen a héten fokozottan ellenőrzi a rendőrség a vezetés közbeni mobiltelefon használatot. A Roadpol nemzetközi akciójához csatlakozva a rendőrök azt is nézik, használ-e valaki menet közben elektronikai eszközt, illetve nézek kép vagy szöveges tartalmat vezetés közben. Az ellenőrzések célja, hogy visszaszorítsák a figyelemelterelésből adódó baleseteket és javítsák a közlekedés biztonságot. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki addiktológiai segítőként több páciensének kábítószert adott el. Az ügyészség szerint egy fiatal az általa vásárolt drogokat és a felírt gyógyszereket együtt fogyasztotta, és ezek együttes hatása miatt életét vesztette. A férfi ennek ellenére folytatta a kábítószer értékesítését, ráadásul egy olyan kiskorúnak is adott drogot, aki terápiára járt hozzá. Az ügyészség ezért súlyos, akár 12 éves fegyházbüntetést is indítványozott vele szembe. Emellett azt szeretnék, hogy tiltsák el a foglalkozásától, és a vagyonát is kobozzák el.
1: Időjárás jelentés.
8: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, a hőmérséklet 25 fok körül alakul. Este is derült marad az ég, de fokozatosan hűl a levegő, késő este 15-17 fok lehet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, egy perccel múlt el délután 4:15, és a következő énekesünk pedig, nem tudom, hogy tudtátok-e, de Macklemore legendás Can't Hold Us című dalának refrénjét énekelte. Egyébként Ray Daltonról van szó, aki már 6 évesen énekelt, a Seattle Children's Choir tagja lett, később pedig a Total Experience Gospel Choirben is énekelt. A gospel zene erősen hatott egyébként a későbbi jellegzetesen erőteljes hangzására, és eredetileg nem a hip-hop volt a fő iránya, ugyanis gyerekként inkább szól és gospel zenén nőtt fel, többek között Fleetwood Mac-et is szeretett, középiskolásként pedig Missy Elliott, Amy Winehouse és Kanye West is hatással volt rá, de dolgozott a zene mellett teniszedzőként, és mielőtt a zenei karrierje igazán beindult volna, teniszoktatóként dolgozott, tehát a Can't Hold Us sikere után hagyta ott a tanítást, hogy teljesen a zenének szentelje magát. Ryan Lewis egy Facebook üzenettel kereste meg annó, Lewis pedig hallott a Dalton énekét egy másik előadó dalában, majd Facebookon írt neki, és ez vezetett a közös stúdió munkához Macklemore-ral, és végül a Can't Hold Us-hoz. Elég durva belegondolni egyébként, hogy egyetlen üzenet ennyire megváltoztatta ugye valakinek az életét. A Can't Hold Us eleinte nem volt egyébként hatalmas siker, a dalt eredetileg 2011-ben adták ki, de csak később 2012-2013 körül robbant be igazán. 2013-ban pedig már az amerikai Billboard 100-as lista első helyére is felkerült. Dalton a Can't Hold Us szerzői között is szerepel, tehát nem egyszerűen csak egy vendégénekes volt a dalban. Dalton, Ryan Lewis és Macklemore egy nap alatt dolgozták ki a refrént, és a felvételt követően ugye szóló karrierbe is kezdett, olyan dalai vannak, mint az In My Bones, az If You Fall, a Don't Make Me Miss You, vagy a The Best Is Yet To Come. Nálunk pedig a folytatásban most az All We Got érkezik itt a rádió moston, Ray Dalton.

0: Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió most FM 91.2, egy perccel vagyunk fél négy előtt, a jó zenék kitartanak természetesen a folytatásban is, és adódik néha olyan helyzet, amikor egy-egy nagyobb sztárt az orvos utasítására például egy interjútól tiltanak el. Történt ez Anne Hathaway-jel is, akinek orvosa arra kérte a színésznőt, pontosabban nem is arra kérte, hanem szó szerint eltiltotta a színésznőt egy interjútól. A várandós híresség hiába szeretett volna ugyanis elmenni a Hot Ones című műsorba, hogy Sean Evans kérdéseire válaszoljon, végül nem tehette meg. A műsor ugyanis abból áll, hogy miközben Evans kérdezgeti a vendégeit, egyre csípősebb csirkeszárnyakat kóstolnak. Na tessék! Hathaway a Talk of the Townsends podcastben mesélt arról, hogy hiába jelent meg több filmje is idén, végül egyik sajtótúrán sem ejtette útba a Hot One stúdióját. Érdekelt a dolog, de aztán terhes lettem, és az orvosom azt mondta, ne csinálja, mert a csípőszárnyak idő előtt beindíthatják a szülést. Még nem estem át a tűzkerestségen, nem tudom, mikor fog megtörténni, talán jövőre, árult el a sztár. Esélyes egyébként, hogy igaza lesz, ugyanis a színésznő nemrég kijelentette, miután lezárul a Verity című filmjének sajtótúrája, köddé fog válni, és sokáig nem lesz nyilvánosság előtt. Minden esetre az egészség a legfontosabb. Anya és gyermeke számára is egyaránt. Itt a rádió, mostan pedig a Domontit felvételével megyünk tovább rövidesen. Egy kis kereskedelmi kitérőt követően hozom ide a rádió most a Volkswagen-át.
1: Műsorajánló.
2: A 20 a csúcson támogatója a K Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K Központ. Élmények otthona.
3: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Reklám. Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
1: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: az a menő?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Sok-sok zene és kevés beszéd folyamatosan itt a Rádió Most FM 91.2, 1 perccel vagyunk 3:44 előtt, én Horváth Szabi vagyok. Tom Cruise pedig le sem tagadhatná, hogy mekkora rajongója a brit hercegi párnak, egészen pontosan Katalin hercegnének. Valahányszor ugyanis alkalma van találkozni Vilmosékkal, mindig előszeretettel vált pár szót a hercegnével, és azt sem szokta zavarni, hogy általában megszegi a protokollt ilyenkor. A Didger című filmje londoni premierjén például puszival köszöntötte Katalin hercegnét, majd a karját nyújtotta neki a lépcsőn. Többnyire ilyenkor ugye az a szabály, hogy meg kell várni, amíg a herceg vagy hercegné maga kezdeményezi az érintést. Később Cruise nem győzött áradozni arról, hogy mennyire lenyűgözi őt a hercegné. Nagyszerű, hihetetlen humorérzéke van. Úgy értem, nyilván nagyon intelligens és szórakoztató ember, mindketten nagyon karizmatikusak, elegánsak. Az a ruha, amit Katalin viselt, csodaszép, igazán csodaszép, utalta a lila Jenny Peckham estére, amelyben Katalin tündökölt aznap. Vilmos nagyon jól csinálta, ügyes volt, okosan választott, mondta egy kacsintás kíséretében. A színész szerint nagyon szórakoztató volt látni, hogy a hercegi pár is megnézte az új filmjét. Nagyon tisztelem őket, csodálatos emberek és elképesztően elkötelezettek a hazájuk iránt és amennyit a világnak adnak, mondta. De nem a hollywoodi sztár az egyetlen, akit lenyűgözött Katalin hercegné, ugyanis tavaly szeptemberben Donald Trump is arról áradozott, milyen szépnek találta, amikor Angliába látogatott, na tessék. Itt a Rádió Moston pedig menjünk tovább a jó zenékkel. Hozom a Bananarama klasszikusát, egy angol női zenei együttes talált ráadásul. 1987-ből jön a Love in the First Degree, délután 4 órakor pedig Patti hozza majd a legfőbb.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
3: Figyelem, figyelem, hamarosan nyílik a Tip Top Turi, a Tip Top állapotban lévő használt ruhák kincses bányája. A Nyugat-Európa legjobb minőségű báláiból gondosan válogatott ruhakincsek hamarosan Kaposváron is elérhetőek lesznek. Folyamatosan változó árukészlet, állandó akciók, extra minőségű darabok, szuperárak. Hogy hol nyílik a Tip Top Turi? Kaposváron, az Ady Endre utca 5 szám alatt. Figyeld hirdetéseinket, hamarosan jövünk a nyitás pontos dátumával és a további részletekkel.
4: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft.-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 500 66 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
3: Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Újabb Opark diszkont kereskedés nyílik Kaposváron, a Honvéd utca 59-ben, az éjjel-nappali ABC mellett. Kedvező árak, 1000 féle termék. Háztartási eszközök, édesség, ajándéktárgyak, táskák, üdítők, italok. Szinte minden, amire szüksége lehet. Opark Kaposvár, Honvéd utca 59, az éjjel-nappali mellett.
3: Ne várja meg, amíg a kellemetlenségből komolyabb probléma lesz. Urológiai panaszokkal, szűrővizsgálattal vagy kontrollal forduljon bizalommal a Kapos Medikál szakembereihez. Dr. Péter Filehel, Dr. Farkas József és Dr. Fábián József várja pácienseit. Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: A vidékfejlesztési miniszterrel egyeztettek a megyei jogú városok polgármesterei. Repülőkiképzést tartanak a napokban Kaposvár légterében. Jó napot kívánok, 4 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék- és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Október 12-ig lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjeire. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Hajas Béla trombita tanár és Fóvós Karnagy, a magyar képző és iparművészet kategóriában pedig Jancsikiti József kaposvári képzőművész, grafikus és festőművész szerepel. Hajas Béla több mint 4 évtizede meghatározó alakja a somogyi fúvós zenei életnek, Jancsikiti József pedig alkotóként és művészetpedagógusként is sokat tett a megye kulturális életéért és a fiatal tehetségek támogatásáért. A többi kategória jelöltjei Kakas József kosárfonó és népművész, Egyed Miklós hematológus, Faludi András kajakkenu szakedző, valamint Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. Októberben több alkalommal is kiképzési repülést tart a kecskeméti repülődandár, ami Kaposvár térségét is érinti. A pilóták ma és holnap délután, valamint október 13-án és 15-én hajtják végre feladataikat, ezért ezeken a napokon a megszokottnál nagyobb zajra és hanghatásokra lehet számítani. A gyakorlat a pilóták felkészültségének fenntartását és a légtér folyamatos védelmét szolgálja. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása, a kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a fő foglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 ezer forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új kata választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
0: Időjárás jelentés.
5: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, a hőmérséklet 25 fok körül alakul. Este is derült marad az ég, de fokozatosan hűl a levegő, késő este 15-17 fok lehet.
0: Időjárás jelentést hallott
6: a Rádió Most stúdiójában.
0: Horváth Szabi.
7: Indul már is utolsó közös óránk, de nem hagylak unatkozni titeket, illetve természetesen ennek kapcsán hozom a legjobb zenéket, John Legend újdonságát, például a Daylight címűt, előtte pedig egy csipetnyi elektronikát csempészünk a délutánba, Lost Frequencies dalával tesszük ezt, már is itt van a The Feeling.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: A rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára hívta fel ma a figyelmet a kaposvári mellrák elleniséta. A résztvevők a mammográfiás centrumot is megnézhették. Hétfőtől vasárnapig országszerte nagyszabású közúti razziát tart a rendőrség. Aki vezetés közben mobilozik, bírságot is fizet és büntetőpontokat is kap. Madár gyűrűzése hívták vasárnap a családokat az Orci réten. A szakértők munkáját a gyerekek is segíthették, akik sokféle madarat is megismerhettek. Többek között ezekkel a témákkal foglalkozik a ma esti Kapospont, hogy mikor azt már is mondjuk nektek.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel, ez a Rádió Most FM 91.2, és a jó zenéket itt hagyom nektek, de már a búcsúzom Sergio Mendez és a The Black Eyed Peas dalával, a Mascarenával, 17 órakor pedig Patrícia hozza majd a legfrissebb híreket, infókat, én pedig majd jövő héten hétfőn 11 órától térek vissza a mikrofon mögé, de tartsatok velünk a folytatásban, és a mikrofonnál 11 órától mostanáig Horváth Szab, mostanáig Horváth Szabit hallottátok. További szép napot, szép hetet kívánok nektek, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Eljött az ősz legfényesebb éjszakája. Golden Night. Aranyló éjszaka a virágfürdőben. Zenés éjszakai fürdőzés október 10-én szombaton 20 órától, DJ volumennel és különleges őszi sauna programokkal. Merülj el az ősz fényeiben. Golden Night. Virágfürdő. Kaposvár.
2: Gazdálkodók, figyelem! Chemical Seed telephely megnyitó október 15-én. Agronómia és műszaki megoldások egy helyen, a vetőmagtól a mezőgazdasági képekig. Programok, igazi kikapcsolódás, étel, ital és jó hangulat. Ott a helyed. Várunk a Kaposfüredi út 285 szám alatt.
3: Hogy miért a hírofón? Szakértelem, megbízhatóság, segítő készkiszolgálás, új és használt telefonkészülékek, kiegészítők, számítástechnikai eszközök széles választékával várunk. A Honvéd utca 55-ben. Használt telefonbeszámítás a napi legmagasabb áron. Vár a hírofón a szolgáltatóházban, a DigiVolt helyén.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák!
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: A Família Optikában a látásé a főszerep. Váltson tökéletes látásra a prémium Hoya multifokális lencsékkel, most 35% kedvezménnyel. Várjuk exkluzív keretkínálatunkkal, a szemvizsgálatot pedig bízza szemész orvosainkra. Família Optika, ahol a szakértelem és a családias légkör találkozik.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná vagy vásárolna, bérelne vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Főutca 18, www.boldingatlan.hu.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
2: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermőnövényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
7: Cement, sóder, tégla. Mi is kell még?
8: Ja, tudom már. Térkő, kerítés, cserép. Hűha, van mit beszereznem.
3: Még szerencse, hogy itt a Kapos Épker, ahol széles választék vár az alapoktól egészen a tetőig. És minden van, ami az építkezéshez kell. Kapos Épker, Kaposvár, Raktár utca 25.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Az aradi vértanúk előtt tisztelektek tegnap a Városligetben. A hét elején több szabadtéri tűzhöz is vonultak a tűzoltók Somogyban. Jó napot kívánok, 5 óra van. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Még október 15-ig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra, amelyet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezés hirdetett meg. Olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki, a pályázat részletei pedig a szervezőknél érhetők el. Az aradi vértanúk emléke előtt hajtottak fejet kedden Kaposváron, a Városligetben tartott megemlékezésen, ahol Szita Károly polgármester is együtt emlékezett a résztvevőkkel. A megemlékezésen Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben a vértanúk hazaszeretetére, szabadság iránti elkötelezettségére és helytállására emlékeztetett. Az eseményen a Kodály iskola diákjai versekkel, énekkel és tánccal idézték meg a szabadságharc korát, majd a résztvevők mécseseket gyújtottak az aradi vértanúk emlékére. Kilencszer riasztották szabadtéri tüzekhez a somogyi tűzoltókat a hét elején. Több helyen összehordott szemét kapott lángra családi házak udvarán. Ezeket a tüzeket rövid idő alatt megfékezték, majd az izzó részeket is átvizsgálták, hogy ne lobbanjanak újra lángra. A legnagyobb tűz Enyingen volt, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, a lángok pedig egy közeli udvar aljnövényzetére is átterjedtek. A tüzet a siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók oltották el. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett be a NAV-hoz szeptemberben, az új nyugtaadat szolgáltatás első hónapjában. Az adóhatóság szerint ezek összértéke meghaladta 32 milliárd forintot. Szeptembertől már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni. A NAV az év végéig tartó szankciómentes időszakban elsősorban tájékoztatással segíti a vállalkozásokat az átállásban. Magyarország hivatalosan is jelezte, hogy pályázna a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közlése szerint hazánk mellett India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A magyar pályázat központi helyszíne Budapest lenne. A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk elképzeléseiket a bizottságnak, a végső döntést pedig várhatóan 2029-ben hozzák meg.
0: Időjárás jelentés.
9: Délután is folytatódik a napos, száraz idő, a hőmérséklet 25 fok körül alakul. Este is derült marad az ég, de fokozatosan hűl a levegő, késő este 15-17 fok lehet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

I do it now.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Íz Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: Reklám.
1: Gyere, Morzsi! Gyere, Maxi! Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Hozzám, Mangó, Pupák!
0: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk. Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hírösszefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. október 7-e, szerda este 6 óra van. A Rádió Most helyi hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Önkormányzati finanszírozásról is egyeztettek a megyei jogú városok polgármesterei a vidékfejlesztési miniszterrel. A következő évi önkormányzati finanszírozást több elemének átalakítását is szorgalmazzák a megyei jogú városok. A 25 város polgármesterei a vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek, a megbeszélésről pedig Szita Károly kaposvári polgármester számolt be közösségi oldalán. A városvezetők szerint nagyobb állami szerepet kellene vállalni a közösségi közlekedés támogatásában, emellett mérsékelnék a szolidaritási hozzájárulást, és növelnék az önkormányzatok állami támogatását. A javaslatok között szerepel a közétkeztetés áfájának csökkentése is, valamint az, hogy az állam segítsen az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásában. A polgármesterek célja, hogy a települések kiszámíthatóbban tudják biztosítani a helyi szolgáltatásokat és ellátásokat. Főhajtással tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt Kaposváron. A szabadságharc hősei és az aradi vértanúk előtt tisztelegtek kedden Kaposváron, a Városligetben rendezett megemlékezésen. A történelmi eseményről Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök közalapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben a 13 honvédtiszt hazaszeretetét, bátorságát és a szabadság melletti kiállását állította a középpontba. A rendezvényen Szita Károly polgármester is részt vett, a megemlékezés műsorában pedig a Kodály iskola diákjai versekkel, énekkel és tánccal idézték fel a szabadságharc korát. A résztvevők végül mécsesekkel rótták le kegyeletüket az 1849-ben kivégzett vértanúk emléke előtt. Sétával hívták fel a figyelmet a merrák elleni küzdelemre Kaposváron. A merrák megelőzésére és a rendszeres szűrések fontosságára hívták fel a figyelmet ma Kaposváron egy közös sétával. A program délelőtt 11 órakor indult a Kossuth térről, a résztvevők pedig a Kaposi Mór Oktatókórházig sétáltak, ahol szakemberekkel találkozhattak. A kórházban bemutatták a mammográfiás centrum működését, és az érdeklődők azt is megtudhatták, hogyan lehet helyesen elvégezni az emlő önvizsgálatát. A szervezők célja az volt, hogy minél többen figyeljenek a megelőzésre, hiszen a betegség korai felismerésében a rendszeres ellenőrzéseknek kiemelt szerepük van. Folytatódhat a gépész felújítása. Újra elindulhat a munka az Eötvös Loránd Műszaki Technikum Pázmány Péter utcai épületén, ahol a felújítás következő szakaszára készülnek. A korábbi kivitelezővel tavasszal bontották fel a szerződést, mert a beruházás jelentősen elmaradt az ütemtervtől, azóta pedig a műszaki tervek aktualizálása és az eddig elkészült munkák felülvizsgálata zajlik. A projektben teljesen megújulhatnak az iskola belső terei és a tetőszerkezet, korszerűbbé teszik az energetikai rendszert, a tanműhelyekbe pedig új gépek és berendezések kerülnek. A munkálatok befejezését jelenleg 2027 végére tervezik. A környéken élőknek jó hír lehet, hogy a gépészparkolót várhatóan október végétől ismét használhatják, igaz, csak átmenetileg. 80 éves lett professzor dr. Rosta István. 80. születésnapján köszöntötték Rosta István kaposvári professzort a Városháza dísztermében. A Kaposvár díszpolgáraként is elismert professzor több évtizede dolgozik a magyar tudománytörténet feltárásán és népszerűsítésén, munkáját pedig ezúttal barátai, pályatársai és tisztelői méltatták. Az ünnepségen Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is szólt munkásságáról. A születésnap egyben könyvbemutató is volt. A résztvevők megismerhették Rosta István két új kötetét, az Egyetem Történeti Kompendiumot és az Egyháza Tudományért című könyvet. Kirándulásokon keresztül tanultak matematikát a Temesvár utcában. Nem csak az óvodában, hanem kirándulásokon és különböző élményprogramokon keresztül ismerkedtek a matematika világával a Temesvár utcai tagóvoda gyerekei. Az egyéves természetbe bújt matematika program most zárult le, és a foglalkozások során a természet megfigyelésén keresztül játékosan tanultak a számokról, formákról és összefüggésekről. A gyerekek többek között a Szennai skanzenbe, a bőszénfai szarvasfarmra, a kardosfai csillagparkba és a Szijjágyi erdei iskolába is ellátogattak, de Keszthelyre és Budapestre is eljutottak. Az óvoda tapasztalatai szerint a közös élményeknek köszönhetően a gyerekek önállóbbá és aktívabbá váltak, valamint a probléma megoldásban is fejlődtek. A program megvalósítását több mint 3 millió forintos támogatást tette lehetővé. Még egy hétig várják a fotókat a kaposvári pályázatra. A somogyi temetők hangulatát és értékeit szeretnék megmutatni azokkal a fotókkal, amelyeket még október 15-éig várnak a 15. Somogyi temetők üzenete című pályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Közös kezdeményezésében nem csak az emlékezéshez és a kegyelethez kapcsolódó pillanatokat lehet megörökíteni, hanem a temetők történelmi és természeti érdekességeit is. Egy pályázó legfeljebb 5 képet küldhet be, a fotókat pedig a somogyitemetők@gmail.com címre kell eljuttatni. A beérkező munkákat szakmai zsűri értékeli majd, így a szervezők olyan alkotásokat is várnak, amelyek a megszokottól eltérő szemszögből mutatják be ezeket a helyszíneket. Az új tanév indulását értékelte a kampusz főigazgatója Kaposváron. Nem csak a fiatalok Kaposvárra csábítása, hanem a helyben maradásának feltételeinek megteremtése is fontos cél a Mate Kaposvári kampuszán. Az új tanév első heteinek tapasztalatait az egyetem hivatalos honlapján összegezte a kampusz igazgatója, aki szerint a korszerű tudás mellett gyakorlati tapasztalatot és helyi munkalehetőségeket is kínálni kell a hallgatóknak. A kaposvári kampuszon jelentős a hallgatói utánpótlás. Mint írták, az idei tanévben közel 1400 új diák kezdte meg tanulmányait. 9 szabadtéri tűzesethez vonultak ki a tűzoltók egyetlen nap alatt. Sűrűn indult a hét a somogyi tűzoltóknál. Rövid idő alatt 9 szabadtéri tűzesethez kellett vonulniuk. A beavatkozások között több olyan eset is akadt, amikor családi házak udvarán felhalmozott hulladék gyulladt meg. Ezeket a lángokat azonban gyorsan sikerült megfékezni. A tűzoltók ezután minden helyszínt alaposan átvizsgáltak, hogy az izzó részek miatt ne keletkezzen újabb tűz. A legnagyobb lángok Enyingen pusztítottak, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, és a tűz egy közeli udvar aljnövényzetére is átterjedt. A lángokat végül a siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók fékezték meg.
3: Ez volt a Kaposvári Krónika.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
2: Ma este derült, csapadékmentes idő várható, a hőmérséklet 15 fok körülire csökken. Holnap napos, felhős idő lesz, délután 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, a késő délutáni óráktól azonban megérkezik a hideg front.
3: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kaposváron is figyelemfelhívó sétát rendeztek a merrák elleni küzdelem jegyében. A résztvevők a Kossuth térről indultak a Kaposi Móroktató Kórházhoz, ahol a szakemberek várták őket. Az érdeklődők megismerhették a mammográfiás centrum működését, és az emlő önvizsgálatának helyes módjáról is tájékoztatást kaptak. A program célja, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. Rosta István kaposvári professzort 80. születésnapján barátai, pályatársai és tisztelői köszöntötték a Városháza dísztermében. Kaposvár díszpolgárának munkásságát és a magyar tudománytörténetért végzett több évtizedes tevékenységét Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is méltatta. A professzor születésnapja mellett két könyvének bemutatóját is megtartották. Az Egyetem Történeti Kompendium és az Egyház a Tudományért című köteteket is megismerhették a résztvevők. Aláírták az M6-os autópálya érdi tető és Dunaújváros közötti szakaszának új üzemeltetési szerződését. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a 11 évre szóló megbízás 44 milliárd forintba kerül. A tárca korábbi átvizsgálása szerint ugyanennek a feladatnak az ellátására korábban közel 150 milliárd forintos szerződést készítettek elő, így a kormány számítása szerint 105 milliárd forintot takarítanak meg. Már közel 23 ezeren igényelték a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését segítő támogatást, közülük több mint 20 ezeren már támogatói okiratot is kaptak. A programmal a gyermekek napközbeni ellátásának költségeihez járulnak hozzá. Gyermekenként havonta legfeljebb 50 ezer, bizonyos esetekben pedig 65 ezer forint igényelhető. A támogatás bölcsődei és egyéb napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásokra használható fel, a részletes feltételekről pedig a Magyar Államkincstár honlapján lehet tájékozódni.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma este derült, csapadékmentes idő várható, a hőmérséklet 15 fok körülire csökken. Holnap napos, felhős idő lesz, délután 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, a késő délutáni óráktól azonban megérkezik a hideg front.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: műsorajánló.
1: A 20 a csúcson támogatója a K-Központ Rendezvényház. Az október 11-i Legyen Hó című mesekoncert és az október 30-ai Nagy Bogi koncert szervezője. K-Központ. Élmények otthona.
0: Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. A 91.2-n.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.
1: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A megyei jogú városok több területen is változtatásokat javasolnak a következő évi önkormányzati finanszírozásban, közölte Szita Károly a közösségi oldalán, miután a vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek a 25 megyei jogú város polgármesterei. A városvezető beszámolója szerint szóba kerültek többek között a közösségi közlekedés támogatása, a szolidaritási hozzájárulás mérséklése, az önkormányzatok állami támogatásának növelése és a közétkeztetés áfájának csökkentése is. A városvezetők azt is javasolják, hogy az állam járuljon hozzá az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásához. Október 12-ig lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjeire. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Hajas Béla trombita tanár és Fúvós karnagy, a magyar képző és iparművészet kategóriában pedig Jancsikiti József kaposvári képzőművész, grafikus és festőművész szerepel. Hajas Béla több mint 4 évtizede meghatározó alakja a somogyi fúvós zenei életnek, Jancsikiti József pedig alkotóként és művészetpedagógusként is sokat tett a megye kulturális életéért és a fiatal tehetségek támogatásáért. A többi kategória jelöltjei Kakas József kosárfonó és népművész, Egyed Miklós hematológus, Faludi András kajakkenu szakedző, valamint Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. Még október 15-ig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra, amelyet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezés hirdetett meg. Olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki, a pályázat részletei pedig a szervezőknél érhetők el. A súlyos aszály miatt a somogyi gazdák is jelentős terméskieséssel számolnak idén. A kukoricát különösen megviselte a csapadékhiány, a gazdálkodók a megszokott termés harmadát tudták csak betakarítani. Országosan a korábban vártnál 3,1 millió tonnával kevesebb gabona teremhet, ami mintegy 270 milliárd forintos kiesést jelent. A szakemberek szerint a kukoricából a hazai szükségleteket sem tudják fedezni, ezért importra is szükség lehet. Az időjárás a búza, a napraforgó és más növények termését is visszavetette, így a gazdák költségei mellett a veszteségeik is jelentősen nőnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma este derült, csapadékmentes idő várható, a hőmérséklet 15 fok körülire csökken. Holnap napos, felhős idő lesz, délután 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, a késő délutáni óráktól azonban megérkezik a hideg front.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják. Én Pál Patrícia vagyok. Kirándulásokon keresztül tanultak matematikát a Temesvár utcában. Nem csak az óvodában, hanem kirándulásokon és különböző élményprogramokon keresztül ismerkedtek a matematika világával a Temesvár utcai tagóvoda gyerekei. Az egyéves természetbe bújt matematika program most zárult le, és a foglalkozások során a természet megfigyelésén keresztül játékosan tanultak a számokról, formákról és összefüggésekről. A gyerekek többek között a Szennai Skanzenbe, a bőszénfai szarvasfarmra, a kardosfai csillagparkba és a Szijjágyi erdei iskolába is ellátogattak, de Keszthelyre és Budapestre is eljutottak. Az óvoda tapasztalatai szerint a közös élményeknek köszönhetően a gyerekek önállóbbá és aktívabbá váltak, valamint a probléma megoldásban is fejlődtek. A program megvalósítását több mint 3 millió forintos támogatást tette lehetővé. Az új tanév indulását értékelte a kampusz főigazgatója Kaposváron. Nem csak a fiatalok Kaposvárra csábítása, hanem a helyben maradásának feltételeinek megteremtése is fontos cél a Mate Kaposvári kampuszán. Az új tanév első heteinek tapasztalatait az egyetem hivatalos honlapján összegezte a kampusz igazgatója, aki szerint a korszerű tudás mellett gyakorlati tapasztalatot és helyi munkalehetőségeket is kínálni kell a hallgatóknak. A kaposvári kampuszon jelentős a hallgatói utánpótlás. Mint írták, az idei tanévben közel 1400 új diák kezdte meg tanulmányait. Önkormányzati finanszírozásról is egyeztettek a megyei jogú városok polgármesterei a vidékfejlesztési miniszterrel. A következő évi önkormányzati finanszírozást több elemének átalakítását is szorgalmazzák a megyei jogú városok. A 25 város polgármesterei a vidék és településfejlesztési miniszterrel egyeztettek, a megbeszélésről pedig Szita Károly kaposvári polgármester számolt be közösségi oldalán. A városvezetők szerint nagyobb állami szerepet kellene vállalni a közösségi közlekedés támogatásában, emellett mérsékelnék a szolidaritási hozzájárulást, és növelnék az önkormányzatok állami támogatását. A javaslatok között szerepel a közétkeztetés áfájának csökkentése is, valamint az, hogy az állam segítsen az önkormányzati dolgozók béremelésének finanszírozásában. A polgármesterek célja, hogy a települések kiszámíthatóbban tudják biztosítani a helyi szolgáltatásokat és ellátásokat. 80 éves lett professzor dr. Rosta István. 80. születésnapján köszöntötték Rosta István kaposvári professzort a Városháza dísztermében. A Kaposvár díszpolgáraként is elismert professzor több évtizede dolgozik a magyar tudománytörténet feltárásán és népszerűsítésén, munkáját pedig ezúttal barátai, pályatársai és tisztelői méltatták. Az ünnepségen Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is szólt munkásságáról. A születésnap egyben könyvbemutató is volt. A résztvevők megismerhették Rosta István két új kötetét, az Egyetem Történeti Kompendiumot és az Egyháza Tudományért című könyvet. Főhajtással tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt Kaposváron. A szabadságharc hősei és az aradi vértanúk előtt tisztelegtek kedden Kaposváron, a Városligetben rendezett megemlékezésen. A történelmi eseményről Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök közalapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben a 13 honvédtiszt hazaszeretetét, bátorságát és a szabadság melletti kiállását állította a középpontba. A rendezvényen Szita Károly polgármester is részt vett, a megemlékezés műsorában pedig a Kodály iskola diákjai versekkel, énekkel és tánccal idézték fel a szabadságharc korát. A résztvevők végül mécsesekkel rótták le kegyeletüket az 1849-ben kivégzett vértanúk emléke előtt. Folytatódhat a gépész felújítása. Újra elindulhat a munka az Eötvös Loránd Műszaki Technikum Pázmány Péter utcai épületén, ahol a felújítás következő szakaszára készülnek. A korábbi kivitelezővel tavasszal bontották fel a szerződést, mert a beruházás jelentősen elmaradt az ütemtervtől, azóta pedig a műszaki tervek aktualizálása és az eddig elkészült munkák felülvizsgálata zajlik. A projektben teljesen megújulhatnak az iskola belső terei és a tetőszerkezet, korszerűbbé teszik az energetikai rendszert, a tanműhelyekbe pedig új gépek és berendezések kerülnek. A munkálatok befejezését jelenleg 2027 végére tervezik. A környéken élőknek jó hír lehet, hogy a gépészparkolót várhatóan október végétől ismét használhatják, igaz, csak átmenetileg. 9 szabadtéri tűzesethez vonultak ki a tűzoltók egyetlen nap alatt. Sűrűn indult a hét a somogyi tűzoltóknál. Rövid idő alatt 9 szabadtéri tűzesethez kellett vonulniuk. A beavatkozások között több olyan eset is akadt, amikor családi házak udvarán felhalmozott hulladék gyulladt meg. Ezeket a lángokat azonban gyorsan sikerült megfékezni. A tűzoltók ezután minden helyszínt alaposan átvizsgáltak, hogy az izzó részek miatt ne keletkezzen újabb tűz. A legnagyobb lángok Enyingen pusztítottak, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, és a tűz egy közeli udvar aljnövényzetére is átterjedt. A lángokat végül a siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók fékezték meg. Még egy hétig várják a fotókat a kaposvári pályázatra. A somogyi temetők hangulatát és értékeit szeretnék megmutatni azokkal a fotókkal, amelyeket még október 15-éig várnak a 15. Somogyi temetők üzenete című pályázatra. A Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Közös kezdeményezésében nem csak az emlékezéshez és a kegyelethez kapcsolódó pillanatokat lehet megörökíteni, hanem a temetők történelmi és természeti érdekességeit is. Egy pályázó legfeljebb 5 képet küldhet be, a fotókat pedig a somogyitemetők@gmail.com címre kell eljuttatni. A beérkező munkákat szakmai zsűri értékeli majd, így a szervezők olyan alkotásokat is várnak, amelyek a megszokottól eltérő szemszögből mutatják be ezeket a helyszíneket. Sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre Kaposváron. A mellrák megelőzésére és a rendszeres szűrések fontosságára hívták fel a figyelmet ma Kaposváron egy közös sétával. A program délelőtt 11 órakor indult a Kossuth térről, a résztvevők pedig a Kaposi Mór Oktatókórházig sétáltak, ahol szakemberekkel találkozhattak. A kórházban bemutatták a mammográfiás centrum működését, és az érdeklődők azt is megtudhatták, hogyan lehet helyesen elvégezni az emlő önvizsgálatát. A szervezők célja az volt, hogy minél többen figyeljenek a megelőzésre, hiszen a betegség korai felismerésében a rendszeres ellenőrzéseknek kiemelt szerepük van.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Ma este derült, csapadékmentes idő várható, a hőmérséklet 15 fok körülire csökken. Holnap napos, felhős idő lesz, délután 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, a késő délutáni óráktól azonban megérkezik a hideg front.
0: Időjárás jelentést hallottak. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

0: A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a rádió mostan.
1: Mire van, mire? I'm the fuck with the side of the world.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az aradi vértanúk emléke előtt hajtottak fejet kedden Kaposváron, a Városligetben tartott megemlékezésen, ahol Szita Károly polgármester is együtt emlékezett a résztvevőkkel. A megemlékezésen Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben a vértanúk hazaszeretetére, szabadság iránti elkötelezettségére és helytállására emlékeztetett. Az eseményen a Kodály iskola diákjai versekkel, énekkel és tánccal idézték meg a szabadságharc korát, majd a résztvevők mécseseket gyújtottak az aradi vértanúk emlékére. Októberben több alkalommal is kiképzési repülést tart a kecskeméti repülődandár, ami Kaposvár térségét is érinti. A pilóták ma és holnap délután, valamint október 13-án és 15-én hajtják végre feladataikat, ezért ezeken a napokon a megszokottnál nagyobb zajra és hanghatásokra lehet számítani. A gyakorlat a pilóták felkészültségének fenntartását és a légtér folyamatos védelmét szolgálja. 9-szer riasztották szabadtéri tüzekhez a somogyi tűzoltókat a hét elején. Több helyen összehordott szemét kapott lángra családi házak udvarán. Ezeket a tüzeket rövid idő alatt megfékezték, majd az izzó részeket is átvizsgálták, hogy ne lobbanjanak újra lángra. A legnagyobb tűz Enyingen volt, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, a lángok pedig egy közeli udvar ajnövényzetére is átterjedtek. A tüzet a siófoki hivatásos és a Lajos Komáromi önkéntes tűzoltók oltották el. Magyarország hivatalosan is jelezte, hogy pályázna a 2036-os nyári olimpia megrendezésére. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság közlése szerint hazánk mellett India, Katar, Dél-Afrika, Dél-Korea, Németország és Törökország érdeklődik a rendezés iránt. A magyar pályázat központi helyszíne Budapest lenne. A jelentkezőknek novemberben kell bemutatniuk elképzeléseiket a bizottságnak, a végső döntést pedig várhatóan 2029-ben hozzák meg. Több mint 12 millió nyugta adata érkezett be a NAV-hoz szeptemberben, az új nyugtaadat szolgáltatás első hónapjában. Az adóhatóság szerint ezek összértéke meghaladta 32 milliárd forintot. Szeptembertől már nem csak a számlákról, hanem a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell küldeni. A NAV az év végéig tartó szankciómentes időszakban elsősorban tájékoztatással segíti a vállalkozásokat az átállásban.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este derült, csapadékmentes idő várható, a hőmérséklet 15 fok körülire csökken. Holnap napos, felhős idő lesz, délután 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, a késő délutáni óráktól azonban megérkezik a hideg front.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Folytatódik a gépész épületének felújítása. A korábbi kivitelezővel tavasszal szerződést bontottak a jelentős késés miatt, most pedig a műszaki tervek frissítése és az eddig elvégzett munkák ellenőrzése zajlik. A beruházás részeként megújul az iskola belső tere és a tető, korszerűsítik az energetikai rendszert, a tanműhelyek pedig új gépeket és eszközöket kapnak. A munkálatok tervezett befejezése 2027 vége. A gépészparkolót várhatóan október végétől átmenetileg ismét használhatják a lakosok. Rosta István kaposvári professzort 80. születésnapján barátai, pályatársai és tisztelői köszöntötték a Városháza dísztermében. Kaposvár díszpolgárának munkásságát és a magyar tudománytörténetért végzett több évtizedes tevékenységét Rumszauer Miklós püspöki helynök és Szita Károly polgármester is méltatta. A professzor születésnapja mellett két könyvének bemutatóját is megtartották. Az Egyetem Történeti Kompendium és az Egyház a Tudományért című köteteket is megismerhették a résztvevők. Újra változhat a kisadózó egyéni vállalkozók adózása. A kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta a KATA átalakításáról szóló tervezetet. A javaslat szerint 2027-től már nem csak a fő foglalkozású, hanem például a nyugdíjas és diák egyéni vállalkozók is választhatnák ezt az adózási formát, és ismét számlázhatnának cégeknek is. A főfoglalkozású kisadózók havi 100, a nem főfoglalkozásúak 50 ezer forintot fizetnének. Az éves bevételi határ 18-ról 22 millió forintra emelkedne, az ezt meghaladó rész után pedig 40%-os különadó lenne. A kifizetőktől származó bevétel után 15%-os kiegészítő adóval is számolni kellene. Az új KATA választásáról már december 1-től lehetne nyilatkozni, a társadalmi egyeztetésre pedig október 14-ig várják a véleményeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma este derült, csapadékmentes idő várható, a hőmérséklet 15 fok körülire csökken. Holnap napos, felhős idő lesz, délután 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, a késő délutáni óráktól azonban megérkezik a hideg front.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Októberben több alkalommal is kiképzési repülést tart a kecskeméti repülődandár, ami Kaposvár térségét is érinti. A pilóták ma és holnap délután, valamint október 13-án és 15-én hajtják végre feladataikat, ezért ezeken a napokon a megszokottnál nagyobb zajra és hanghatásokra lehet számítani. A gyakorlat a pilóták felkészültségének fenntartását és a légtér folyamatos védelmét szolgálja. 9-szer riasztották szabadtéri tüzekhez a somogyi tűzoltókat a hét elején, több helyen összehordott szemét kapott lángra családi házak udvarán. Ezeket a tüzeket rövid idő alatt megfékezték, majd az izzó részeket is átvizsgálták, hogy ne lobbanjanak újra lángra. A legnagyobb tűz Enyingen volt, ahol csaknem 5 hektáron égett a tarló, a lángok pedig egy közeli udvar aljnövényzetére is átterjedtek. A tüzet a siófoki hivatásos és a lajoskomáromi önkéntes tűzoltók oltották el. Több mint 4300 esetben volt szükség a vízimentők segítségére idén a Balatonon és a hazai strandokon, derül ki a vízimentők magyarországi szakszolgálatának összesítéséből. A munkatársak 61 strandon dolgoztak, ahol 56 embert kellett kimenteniük a vízből. Mentőhajóik 304 alkalommal futottak ki, és közel 100 bajba jutottat mentettek ki, miközben 44 esetben egészségügyi ellátást is végeztek a vízen vagy a strandokon. A szervezet idén 85 új vízimentőt képzett, és 10 balatoni strandon, illetve 2 kikötőben ingyenesen használható gyermekmentő mellényeket is elhelyeztek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Az aradi vértanúk emléke előtt hajtottak fejet kedden Kaposváron, a Városligetben tartott megemlékezésen, ahol Szita Károly polgármester is együtt emlékezett a résztvevőkkel. A megemlékezésen Giber Vilmos, a Mártírok és Hősök Közalapítvány elnöke mondott beszédet, amelyben a vértanúk hazaszeretetére, szabadság iránti elkötelezettségére és helytállására emlékeztetett. Az eseményen a Kodály iskola diákjai versekkel, énekkel és tánccal idézték meg a szabadságharc korát, majd a résztvevők mécseseket gyújtottak az aradi vértanúk emlékére. Még október 15-ig lehet nevezni a Somogyi Temetők üzenete című fotópályázatra, amelyet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezés hirdetett meg. Olyan képeket várnak, amelyek a somogyi temetők hangulatát, történelmi és természeti értékeit, vagy az emlékezés és a kegyelet pillanatait mutatják be. Egy pályázó legfeljebb 5 fotót küldhet be, a legjobb alkotásokat szakmai zsűri választja ki, a pályázat részletei pedig a szervezőknél érhetők el. A súlyos aszály miatt a somogyi gazdák is jelentős terméskieséssel számolnak idén. A kukoricát különösen megviselte a csapadékhiány, a gazdálkodók a megszokott termés harmadát tudták csak betakarítani. Országosan a korábban vártnál 3,1 millió tonnával kevesebb gabona teremhet, ami mintegy 270 milliárd forintos kiesést jelent. A szakemberek szerint a kukoricából a hazai szükségleteket sem tudják fedezni, ezért importra is szükség lehet. Az időjárás a búza, a napraforgó és más növények termését is visszavetette, így a gazdák költségei mellett a veszteségeik is jelentősen nőnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte napos, száraz időre van kilátás, délután azonban megérkeznek az első esőfelhők, és záporzivatar is előfordulhat. Reggel 10-11 fok lesz, délutánra pedig 24-25 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Október 12-ig lehet szavazni a Somogy megyei Prímadíj idei jelöltjeire. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Hajas Béla trombita tanár és Fúvós karnagy, a magyar képző és iparművészet kategóriában pedig Jancsikiti József kaposvári képzőművész, grafikus és festőművész szerepel. Hajas Béla több mint 4 évtizede meghatározó alakja a somogyi fúvós zenei életnek, Jancsikiti József pedig alkotóként és művészetpedagógusként is sokat tett a megye kulturális életéért és a fiatal tehetségek támogatásáért. A többi kategória jelöltjei Kakas József kosárfonó és népművész, Egyed Miklós hematológus, Faludi András kajakkenu szakedző, valamint Lőrinc Ferenc Lőrinc építészmérnök. Az új tanév kapcsán a fiatalok helyben tartásának fontosságát emelte ki a Mate Kaposvári kampuszának főigazgatója, aki most az egyetem hivatalos honlapján összegezte az első hetek tapasztalatait. Mint írtam, ehhez nem elég minél több hallgatót Kaposvárra csábítani, korszerű tudást, gyakorlati tapasztalatot és helyi munkalehetőségeket is kell kínálni. A kampusz ezért a gazdaság és az agrárium változó igényeihez igazítja képzéseit, és a vállalkozásokkal is szorosabb kapcsolatot épít. Az idei tanévben 1338 új hallgató